szakmai együttműködések története szorosan összefonódott az elmúlt évtizedekben, és bízik a közös munka folytatásában. Dr. Rákóczi Attila, a Békés megyei kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében kiemelte, a népi építészetben egyszerre jelenik meg a múlt, a jelen és a jövő. Hozzátette, az épített örökség a több évszázados tudás révén teszi egyedivé és felismerhetővé a mai településeket. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelmi felelős államtitkár rámutatott, hogy a hagyományos kultúrák kutatásában is kiemelt szerepe van a polgáriasodás hatásainak vizsgálatára. Az államtitkár szerint a néprajztudományban a 70-es, 80-as években indult új fejezet igazi fordulatot hozott a hazai örökségvédelemben. A tanácskozás pénteken és szombaton tudományos előadásokkal, szakmai fórummal, valamint a környékbeli népi építészeti emlékek megtekintésével folytatódik. Kétnapos szakmai rendezvény kezdődött Békéscsabán a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének szervezésében. Az Adj esélyt előítéleteken túl elnevezésű program központjában a látássérültek támogatási lehetőségei és a társadalmi előítéletek leküzdése áll. Bokor Józsefné Kata, az egyesület irodavezetője a megnyitón elmondta, szervezetük elsődleges feladata az érdekképviselet, ezért tartják kiemelten fontosnak a szakemberek és az érintettek közötti kapcsolatépítés. Hozzátette, a meghívott előadók nem csak hasznos tanácsokkal, hanem konkrét támpontokkal is segítik a látássérültek mindennapjait. A rendezvényen Kalmár Péter, a Debreceni Látássérültek Általános Iskolája és Gimnáziuma intézményvezetője ismertette munkájukat. Kiemelte, hogy az idei tanévtől a látássérült gyerekek mellett már épp értelmű, egyéb sajátos nevelésigényű tanulókat is fogadnak. Az igazgató hangsúlyozta, hogy 2018 óta működő gimnáziumi tagozatokon eddig minden diák sikeresen érettségizett, és többségük a felsőoktatásban folytatta tanulmányait. Kifejtette, hogy a szabad választás lehetőségét kívánják biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik a többségi iskolákban nem tudnak megfelelően érvényesülni. A konferencián előadó gyógypedagógus rámutatott, a befogadó társadalom nem alakul ki magától, az integráció a legfőbb eszköz ahhoz, hogy a gyerekek már korán megtanuljanak együtt létezni sajátos nevelési igényű társaikkal. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Békéscsabai Egyesület a most elindított kezdeményezést a jövőben is folytatni kívánja.

Ismét teljes létszámmal 17 taggal működik a Békéscsabai közgyűlés, miután a csütörtöki testületi ülésen esküdtett Tatár Gergő, a 7-es számú egyéni választókerület új önkormányzati képviselője. A körzetben júliusban tartottak időközi választást lemondás után. A négy jelölt közül a szavazatok 51%-át megszerző Pátria Békéscsaba színeiben induló és a Tisza párt által támogatott Tatár Gergő aratott győzelmet. A megbízó levél átvételekor az új képviselő hangsúlyozta, élni kíván a kapott lehetőséggel, és a békéscsabaiak érdekeit szeretné a lehető legjobban szolgálni. Csütörtökön a városvezető előtt az eskü okmány aláírásával hivatalosan is elkötelezte magát Békéscsaba fejlődésének előmozdítása és a feladatai felelősség teljes ellátása mellett. Sorozatos orosházi betörések és lopások miatt elrendelték a 64 éves gádorosi férfi letartóztatását. A gyulai járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra küldte Rács mögé a többszörös visszaeső gyanúsítottat. A Békés megyei főügyészség tájékoztatása szerint a korábban is többször büntetett férfi idén januárban szabadult a börtönből, de ezután szinte azonnal újabb bűncselekményeket követett el. Július elején ablakbetöréses módszerével hatolt be egy orosházi családi házba, ahonnan műszaki cikkeket, háztartási gépeket és egyéb tárgyakat vitt el 125 ezer forint értékben, miközben 52 ezer forintos rongálási kárt is okozott. Augusztus végén egy másik házból 30 ezer forintot érő mobil klímát lopott el. A rendőrök szeptember elején hallgatták ki gyanúsítottként a férfit, ám 3 nappal később újra lopni indult. A kerítést megrongálva jutott be egy ingatlan udvarára, és a tornácról 3 hosszabbítót vitt el. Az orosházi járási ügyészség a szökés elrejtőzés veszélye, valamint a nyilvánvaló bűnismétlés kockázata miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását, amivel a bíróság teljes mértékben egyetértett. Idén már 2. alkalommal csatlakozott az Európai Sport Héthez a Békéscsabai Atlétikai Klub, amely ehhez kapcsolódóan rendezte meg a 2. ligetfutást. Az eseményen a résztvevők több turnusban teljesítették a jelképes 2026 méteres távot. A szervezők közel 600 tanulót vártak, főleg általános iskolás felsősöket és szakképzésben tanulót középiskolásokat. Az eseményen nem a helyezések, hanem a részvétel és a mozgás öröme volt a legfontosabb. Lázár Ámos, a Czvak József Technikum tanuló azt mondta, nagyon

0: Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Stant Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Ülést tart csütörtökön a Békéscsabai képviselőtestület. Újra elindul a Muzsikál az erdő rendezvény sorozata Körösök völgyében. 20 éves jubileumát ünnepelte a Fehértó napja Kardoskúton. Új csomópont épül az M44-es autóúton Kunszentmártor térségében. Már is mondom a részleteket. Soron következő ülését tartja csütörtökön a Békéscsabai közgyűlés. A képviselőtestület azután pénzügyi beszámolóktól. A képviselőtestület aztán a pénzügyi beszámolóktól a városfejlesztési stratégiákon át a szociális támogatásokig számos kiemelt ügy szerepel. A napirendek között több lakossági és intézményi szempontból is lényeges döntést hoznak meg a képviselők. Így egyebek mellett tárgyalják a város 2026-os költségvetésének első féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót, valamint határoznak a költségvetési rendelet módosításáról. Döntés születik a városházi számlavezetés pályázati kérdéseiről, valamint arról is, hogy a település csatlakozik-e a Burzahungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndi pályázat 2027. évi fordulójához. A nyilvános ülésen város üzemeltetési és stratégiai fejlesztési ügyek is terítékre kerülnek. A képviselők döntenek a Makkosháti volt vízműtelep ingatlanjának sorsáról, felülvizsgálják a fenntartható városfejlesztési stratégiát, továbbá napirenden szerepel a digitális akcióterv és a zöld átállási keretrendszer elfogadása is. Emellett áttekintik a Békéscsaba vagyonkezelő ZRT első féléves gazdálkodását, a Városgazdálkodási Kft. Közszolgáltatási beszámolóját, valamint a Csaba Belvárosi Parkolóház Kft. Ügyeit. A testület határozatot hoz a nyomdaipari oktatók 2026-27-es tanévi javadalmazásáról, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek működéséről, új közterületek elnevezéséről, valamint a VOKE 50. évfordulós emléktáblának elhelyezéséről is. A nyilvános tanácskozást követően zárt ajtók mögött folytatódik az ülés. A képviselők fellebbezéseket, méltányossági ügyeket tárgyalnak, döntenek a kiváló szociális munkáért kitüntetés adományozásáról, valamint az önkormányzati bizottságokat és tisztségviselőket érintő személyi kérdésekről. Természet, zene és közösségi élmények találkoznak szeptember 25 és 27 között a Körösök völgyében. A Muzsikál az erdő program sorozat Gyulán, Városerdőn, Májvádi erdőben, valamint Nagyvárad térségében várja majd az érdeklődőket erdei koncertekkel, szakvezetéses sétákkal és környezettudatos programokkal. A két évtizedes múltra visszatekintő kezdeményezés a Körösök völgyében 2015 óta hagyományosan Gyula és Nagyvárad környékén ad otthont az eseménynek. Szabó Lajos erdőmérnök, a rendezvény főszervezője elmondta, a program legfőbb célja a természet és a művészetek összekapcsolása. Hozzátette, hogy a kezdeti klasszikus zenei formációk mellett mára a népzene, a világzene és a jazz is kiemelt teret kapott a rendezvényen. A háromnapos eseménysorozat pénteken indul, új elemként a résztvevők megismerhetik a 60 Káfa Egyesülettel közös békéscsabai erdőtelepítési kezdeményezést, majd az Almási Kastély parkjában fotókiállítással, gyermekprogramokkal, a Gyulai Ifjúsági Fúvószenekar koncertjével és fenntarthatósági élmésétával várják a közönséget. Szombaton Békéscsabáról, Gyuráról és Sarkadról is indítanak kerékpáros túrákat. A találkozó hely a Fekete-Körös vasúti hídjánál lesz, ahonnan erdészek és vízügyi szakemberek vezetésével séta indul a Májvádi erdőbe. Itt az erdei koncert várja majd a közönséget Vasvári Csaba színművész közreműködésével. A délutáni órákban a Dalárd ZRT erdei iskolájánál folytatódnak a programok. 14 órától a Magyar Honvédség Hódmezővásárhelyi helyőrségi zenekara ad koncertet, ami egyben a harmadik Erdők hete regionális nyitó rendezvénye is. A nap zenei csúcspontjaként a Békéscsabai Szimfonikus Zenekar és a Sárik Péter Trió ad közös koncertet, de lesz komposztálási bemutató, népi kézműves játszóház, íjász és fegyver bemutató, valamint hagyományos szilvalekvárfőzés. A program sorozat vasárnap Nagyvárad térségében a Szent Jobb község melletti erdőben zárul. A szervezők kiemelt célja, hogy a kulturális élmények mellett a látogatók közelebb kerüljenek a környezettudatos életmódhoz és a természetközpontú mindennapokhoz.

0: Négy békéscsabai ártézi kút vízminőségét vizsgálta meg a Népegészségügyi Hatóság. A laboratóriumi eredmények szerint a Madács utcai, Szegfű utcai, Andrássy úti és a Garai utcai furtkutak vizében arzén koncentrációja, valamint az ammónium értéke is jelentősen meghaladta az ivóvízre vonatkozó megengedett határértékeket. A vizsgálatok alapján az arzén szint valamennyi helyszínen többszörösen túllépte a 10 mikrogram per literes jogszabályi határértéket. A legmagasabb értéket az Andrássy kútnál regisztrálták, ahol a szennyezés megengedett szint közel 14-szerese volt. A pontos adatok szerint a Madács utcában 88, a Szegfű utcában 118, a Garai utcában 119, még az Andrássy úton 139 mikrogram per liter arzént mértek. A szakemberek emellett a megengedett fél mikrogram per literes határértéket meghaladó ammónium koncentrációt, valamint a Garai utcánál egy enyhén magasabb vas tartalmat is találtak, utóbbi azonban elsősorban esztétikai elszíneződéseket okozhat. A Népegészségügyi Hatóság tájékoztatása szerint az arzén és az ammónium természetes módon a kőzetekből is felszín alatti vizekbe kerülhet, de az utóbbi hátterében akár emberi vagy állati eredetű szennyeződés is állhat. A hivatal felhívta a figyelmet, hogy a határérték feletti arzéntartalmú víz hosszú távú fogyasztása egészségügyi kockázatokkal járhat. A vizsgálati eredmények ismeretében a Békéscsabai megyei jogúváros önkormányzat kormányhivatal népegészségügyi osztályának jelzése alapján arra kéri a lakosságot, hogy a kapott adatokat mindenképpen vegyék figyelembe az érintett ártézi kutak vizének használatakor és fogyasztásakor. Negyed százados jubileumához érkezett a Fehértó napja Kardoskúton. A Körösmaros Nemzeti Park igazgatósága és Kardoskút község önkormányzata által szervezett hagyományos természetvédelmi nyílt napra idén is látogatók ezrei érkeztek. A rendezvény megnyitóján Kardoskút önkormányzati képviselője köszöntötte az egybegyűlteket, kiemelte, hogy a helyiek számára a természetvédelem nem egy külső feladat, hanem a mindennapi identitás szerves része, majd köszönetét fejezte ki a Nemzeti Park igazgatóságának, a térség természeti értékeinek megóvásáért végzett kiemelkedő munkáját. Dr. Tírják László, a Nemzeti Park igazgatója arra buzdította a résztvevőket, hogy fedezzék fel a program valamennyi helyszínét és a tartalmas szórakozás mellett bővítsék szakmai ismereteiket is. A kardoskúti Fehértó gazdag madárvilága idén is tartogatott látnivalókat, bár a madarak egy része a szokásosnál korábban indult útnak, a tó környékén még találkozhattak a kilátogatók néhány különleges fajjal, így például a havasi lilékkel. A jubileumi esemény három fő helyszínén Kardoskút puszta központban, a Fehértónál, valamint a sóstói állattartótelep melletti nádfedeles kilátónál zajlott, a programokat pedig verőfényes napos őszi időjárás kísérte. A beszámolók alapján a nap folyamán kulturális műsorok váltották egymást a színpadon, a Madárvonulás Múzeumban pedig interaktív kiállítással és természetfilmek vetítésével várták az érdeklődőket. A gyerekek nagy örömére a népi játszótéren 30 féle játszóeszközt próbálhattak ki, a látogatók különleges engedéllyel a Fehértó területére is beléphettek. A kiszáradt meder látványa lenyűgöző volt, amelynek egy részét a sófehérség, míg más részeit a magyar sóballa vörös lőszőnyege borította. A sószínű meder mellett a közelben legelésző szürke marhagúja, valamint a kiállítás őshonos házi állatok, bivajok, cigája és rackajuhok nyújtottak felejthetetlen élményt. A programok közötti közlekedést a Dottó kisvonat biztosította, de a kalandvágyók puszta fogatokra is felpattanhattak. A kínálatban nem hiányoztak a természetismereti vetélkedők, az IASZ, Solymász és Csikós bemutatók sem. Ebédre a vendégek bográcsban főtt szürke marha és birka pörköltet kóstolhattak meg. Emellett lehetőség nyílt a Nemzeti Parki termékvédjegyes áruk és kézműves termékek vásárlására. Új csomópont épül az M44-es autóúton Kunszentmárton térségében a 60-as kilométer szelvénél, tájékoztat az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A beruházásnak köszönhetően közvetlen kapcsolat létesül az autóút és a 44-es főút között, így a térségbe érkező forgalom jövőben elkerüli Kunszentmárton belterületét. A munkálatok során kiszélesítik a 44-es felett átívelő, kétszer-két sávos felüljárót, mindkét oldalon új gyorsító és lassító sávot alakítanak ki, valamint két új fel- és lehajtóágat is építenek, amelyek a főúton újonnan létesülő körforgalmakhoz csatlakoznak. A fejlesztés során 70 ezer négyzetméternyi zöld felületet is kialakítanak, amelynek keretében 12 ezer tő cserjét és örökzöld növényt ültetnek el a szakemberek. A beruházás a tervek szerint jövő év augusztusában fejeződik be.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem, dr. Szombati Andrea rendőrőrnagy, a Békés Vármegyei Rendőr Főkapitányság szóvivője lesz, aki az elmúlt években súlyosbodó internetes csalásokról mesél, részletesen bemutatja valós eseteken keresztül, hogy milyen módszereket vetnek be az elkövetők, milyen árulkodó jelekből vehetjük észre, hogy csalásról van szó, és mi a teendő abban az esetben, ha már bekövetkezett a baj. Az internetes csalások mellett érintjük a telefonos csalásokat, illetve a kisebb számban előforduló, de még mindig releváns házalókat is. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Képzeljük el a következő helyzetet. Ön talál egy pénznyereménnyel kecsegtető kérdőívet az interneten. A kitöltés során nem csak a kérdésekre válaszol, hanem megadja a bankkártyájának adatait, kódjait. Beküldi a kérdőívet, abban reménykedve, hogy a csábító nyereménynek ön lesz a nyertese. Helyette arra eszmél fel, hogy több millió forint tűnik el a számlájáról. Pontosan ez történt 2023 nyarán egy békés csabai férfival, aki miután kitöltött egy bank szolgáltatásairól szóló elégedettségi kérdőívet, 38-szor indította tranzakciót számlájáról, így lopva le szép lassan a több mint 1 milliós összeget. Szintén idén történt, hogy egy nő azért fordult a rendőrséghez, mert elhitették vele, hogyha pénzt utal egy számlaszámra, cserébe film előzeteseket fog kapni, amiket ha megnéz és véleményez, fizetést kap a munkájáért cserébe. A hölgy regisztrációja és a weboldal ezután megszűnt, a befizetett pénzt sosem kapta vissza. Egy Békés vármegyei nőt egy magát banki alkalmazottnak kiadó idegen felhívta, arra hivatkozva, hogy a számláján gyanús aktivitás, visszaélés történt, és segíteni szeretne ezt megakadályozni. Adatai megadása után 20 millió forint tűnt el a nő számlájáról. Borzasztó történetek, viszont ezek csak töredéke azoknak a csalásoknak, amelyekkel a mit sem sejtő emberek adatait, vagyonát próbálják ellopni. Az internetes csalások pár évvel ezelőtt szaporodtak meg, a technika fejlődése lehetőségek tárházát rejti, melyeket a csalók előszeretettel használnak. Dr. Szombati Andrea rendőr őrnaggyal, a Békés vármegyei rendőr főkapitányság szóvivőjével beszélgettünk a vármegyei és a Békés csabai helyzetről, milyen módszereket használnak a csalók, hogyan lehet felismerni, ha úgy érezzük, minket szemeltek ki áldozatnak, és milyen lehetőségeink vannak, ha mégis bekövetkezett a baj. Sajnos nem ez az első év, hogy a rendőr főkapitányság nagy erőket fektet abba, hogy az internetes csalásokról tájékoztassák a lakosokat, hiszen ez a legújabb módja, ráadásul eléggé sokszínű is, annak, hogy a csalók banki adatokat és pénzt lopjanak el a mit sem sejtő emberektől. A tapasztalataid alapján mit tudsz elmondani a tavalyi évhez képest, mennyiben változott az internetes csalások száma, súlyosbodott-e a helyzet, illetve az elkövetések módszere?
2: Sajnos a Békés vármegyére vonatkozóan azt tudjuk elmondani, hogy valóban már tavaly is sokat beszéltünk az internetes csalásokról, de az idén a helyzet nem változott. Sajnos ugyanúgy kapjuk sorra a bejelentéseket, annak ellenére, hogy jelentős erőt fektetünk abba, hogy bűnmegelőzési tanácsokat tegyünk közzé mindenhol, a sajtóban, televízióban, rádióban, újságokban, illetve maguk a szolgáltatók, tehát például a pénzügyi szolgáltatók, a csomagküldő cégek is rendre kommunikálnak olyan üzeneteket, amelyek megtörtént esetek tapasztalatait mondják el, tehát hogy mire kellene odafigyelni, illetve a rendőrség részvételével zajlik egy felvilágosító kampány, amelynek Kiberpajzs a neve és címe. Gyakorlatilag van egy weboldal, Kiberpajzs, ami csak erről szól, hogy milyen típusú csalási formák fordulnak most elő. Mindezek ellenére még mindig vannak, akiket sajnos megkárosítanak, és valóban, mikor átbeszéljük ezeket az eseteket, rendkívül sajnáljuk, hiszen vannak olyan sértettek, károsultak, akiknek az összes pénzét elviszik a csalók. Tehát gyakorlatilag úgy kell ezt elképzelni, hogy percek alatt, hogyha megadnak különböző adatokat, és erről fogunk beszélni, százezrek, milliók tűnnek el a számláikról. El lehet ezt a helyzetet képzelni, hogy mondjuk évek alatt megspórolt összeget veszít el egy család. De csak hogy érzékeljék a hallgatók, hogy mennyire súlyos kérdés ez, most, amikor az interjút készítjük, éppen ma reggel ugye átbeszéltük megint csak értekezleten a tegnapi történéseket, bejelentéseket. Tegnap csak a Békés csabai rendőrkapitányságon, és egyébként Békés vármegyben 8 rendőrkapitányság van. Tehát csak a Békés csabain egyetlen rendőrkapitányságon 7 kértek segítséget azért, mert megkárosították őket és elvesztették a pénzüket.
1: Ahogy már említettem, eléggé sokszínű ez a csalási forma, hiszen a technika, az internet folyamatosan fejlődik, így a csalók is folyamatosan újabb és újabb módon lopják meg az embereket. Én már korábban hoztam pár példát, te milyen konkrét eseteket, csalási módszereket tudnál megosztani a hallgatókkal?
2: Ha az elmúlt heteket nézzük, akkor például voltak olyan sértettjeink, akik levelet kapnak, tehát e-mailt kaptak valahonnan, valakitől, nem tudják, és megvezették őket, tehát a bizalmukba férkőztek, egyfajta ilyen érzelmi, szerelmi szállat képzeljünk itt el, és mindenféle dologgal hitegették a sértetteket, hogy majd közöttük akkor, hogyha valóban ők kikerülnek abból a helyzetből, és haza tudnak jönni Magyarországra, akkor majd közös életet kezdenek, és így csaltak ki tőlük pénzt. Olyan is volt, hogy ebbe a fajta érzelmi, szerelmi motivumba belevitték azt, hogy ajándékot szeretnének küldeni, és mondjuk egy értékes aranyláncot, de ahhoz, hogy ezt elküldjék, különböző dolgokat ki kell fizetni, szállítás költsége, vám és egyéb, és így kérték az itt Magyarországon megkeresett nőt, hogy utaljon nekik különböző összegeket. Miután ezt megtette, persze, hogy nem kapott csomagot, és egyébként meg nagyon sok pénzt veszített, de egészen hihetetlen hát űrügyek is vannak. Például volt, akinek azt írta valaki, azzal hitegette, hogy ő egy másik földrészen van, és ott nagyon sok pénzt találtak. Többen vannak, és ezt a pénzt fel szeretnék osztani, és egy részét neki szeretnék elküldeni, de úgy képzeljük ezt el, hogy páncélszekrényben fogják elküldeni, és ennek a szállítási költsége igen magas, meg a különböző ügyintézési díjak, és erre küldjön ő el. Tehát ne higgyük el, hiszen ki az, aki velünk egy vagyont meg akarna osztani. Tipikusan ilyen csalási forma még az, amikor egy e-mailt kapunk, és mondjuk névazonosságra hivatkozva, hogy én vagyok Szombati, és mondjuk a világ bármely táján elhunyt egy Szombati vezeték nevű ember, és annak én nincs más örököse, csak én vagyok, és majd nekem fogják elküldeni az örökséget. Ilyen formában adatokat kérnek tőlük, és miután megadják, akkor hozzáférnek a bankszámláikhoz. Egyébként itt például azt is ki kell hangsúlyozni, nyereményjátékoknál is, meg ennél a fajta csalási formánál is már rögtön szembetűnő, hogyha nekem akarnak pénzt adni, tehát én nyertem, vagy én vagyok örökös, akkor ahhoz semmi más nem kell tennem, mint hogy a számlaszámomat megadni. Tehát ahhoz nem kell a bankkártyám és a bankkártyám kódja, hogy nekem pénzt tudjanak adni. Egyébként nem akarnak pénzt adni, tehát ezt ne higgyük el. De még hogyha így is volna, akkor sem kellenének hozzá ilyenfajta adatok. Aztán vannak most megint csak megszaporodtak az olyan bejelentések, amikor az eladók vannak veszélyben, tehát amikor meghirdetünk valamit, akár egy közösségi oldalnak az online piac terén, vagy bármilyen ilyen adókveszek oldalon, és bejelentkezik nálunk valaki, aki azt írja, hogy ő mindenképpen meg szeretné vásárolni azt a cipőt, azt a ruhát, vagy bármit, amit én eladásra kínálok, és addig-addig beszélget velem, és mondja, hogy ő csak egy bizonyos csomagszállítóval szeretne szállítatni, csak egy bizonyos bankon keresztül fogja adja el a fizetést, hogy a végén megküld egy linket, amire ha rákattintok, az úgy néz ki, mint egy pénzügyi szolgáltató oldala, vagy csomagszállító oldala, de nem az. Tehát, hogyha a címsorban megnézzük, akkor egy-két betűvel eltér, és egy általa létrehozott hamis oldalról van szó, és odaírattatja be velem az adataimat, és a bankkártyám adatait, és itt is az szokott történni, hogy hozzáférnek a számlához, és elviszik a pénzt.
1: Az internet használata, ezen belül is az internetes vásárlások a mindennapjaink részévé váltak, szinte rutinszerűen űzzük azt, ezért nem meglepő, hogy a csalók kihasználják ezt a helyzetet, sokszor megtévesztik azokat, akik tényleg várnak valamilyen rendelést. Mire kell ilyenkor fokozottan figyelni, hogyan tudjuk észrevenni az árulkodó jeleket, és milyen más internetes csalási módszerek léteznek még? Egy rövid szünet után választ kapunk ezekre a kérdésekre a dr. Szombati Andrea rendőrőrnaggyal folytatott beszélgetésből. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Talán az a legrosszabb az egész helyzetben, hogy az internetes vásárlásokat szinte már rutinszerűen üzzük, hiszen kényelmesebb, sokszor olcsóbb, sőt nagyon sok akcióval kecsegtetik a vásárlókat, ha pedig tényleg várunk egy rendelést, és pont ilyenkor tervezik azt a csalók, hogy bepróbálkoznak nálunk, akkor még nagyobb az esélye, hogy áldozattá válunk. Nemrég én is kaptam egy SMS-t arról, hogy a rendelésem adatai hiányosak, és az üzenetben megadott linkre kattintva pótolni tudom azokat, és tényleg vártam egy csomagot, viszont már egy ismerős weboldalról rendeltem, és tudtam, hogy nem így végzik a munkájukat, illetve az SMS is tele volt helyesírási hibával, az pedig főleg gyanús volt, szóval csak töröltem az üzenetet, és nem is foglalkoztam vele. Viszont olyan esetet is hallottam személyesen, hogy valaki szintén várt egy külföldi rendelést, kapott egy SMS-t, hogy fizesse be a pár eurós vámdíjat, ezt meg is tette az illető, majd pár óra alatt több mint 150 ezer forintot loptak le a számlájáról. Tegyük fel, valaki tényleg vár egy hazai vagy külföldi rendelést, akkor mire kell fokozottan ügyelni ebben az esetben, milyen árulkodó jelek vannak?
2: Az első és legfontosabb itt, amit említettem már, ugye a bankok, csomagszállítóknál, hogy mindig ugye csak azon a weboldalon tájékozódjunk, ami az eredeti weboldal. És nézzük meg a címsort. Olyan is előfordul, hogy valaki a Google-ben rákeres a keresőn valamilyen cégre, és az elsők között nem az eredeti oldalt hozza ki, hanem valami már létrehozott, utánzott oldalt. Tehát erre mindenképpen fontos odafigyelni, hogy nézzük meg a címsort. Akkor a másik az például pénzügyi szolgáltatóknál, vagy más szolgáltatóknál is. Nagyon lényeges, hogyha megkeresnek bennünket, vagy SMS-t küldenek, vagy egyéb minden, például a banki csalások kifejezetten elépülnek, hogy amikor valakit felhívnak, és azt mondják, hogy a bankból telefonálnak, és mondjuk engem felhívnak, bankból telefonálnak, az én számlámról most éppen készülnek kifizetni egy 400-valány ezer forintos vásárlást, és hogy én vásároltam-e. És én kétségbe esek rögtön, hogy dehogy, hát én nem vásároltam ennyi pénzért, megnyugtatnak, hogy jó, akkor ők segítenek megállítani ezt a tranzakciót, akkor, hogyha megadom az adataimat. Ilyen esetekben ne adjam meg az adataimat, mert hogy gyakorlatilag, hogyha probléma van a számlámmal, akkor a banknál ezt tudni fogják. Tehát megszakítom a vonalat, és felhívom a bankomat az információs vonalon, aminek a száma például a bankkártyán is rajta van. És ott biztos, hogy a bankkal fogok beszélni, és meg tudom kérdezni, hogy ott van-e valami probléma. Egyébként nagyon érdekes a banki hívásoknál, hogyha telefonon azt mondják, hogy jó, hát akkor mondjam meg a... azonosítani kell engem, és mondjam meg például a bankkártyámnak a számát, és annak mondjuk a PIN kódját, vagy a CVC kódját, ami ugye a hátulján van. Hát, hogyha a bankból telefonál, akkor ezt látják. Tehát egy banki ügyintéző ezt látja. Engem is fel szokott hívni banki ügyintéző, megkérdezi az édesanyám nevét, a születési dátumomat, meg a születési helyemet. Egyébként az, hogy például volt olyan már, akitől megkérdezték, hogy is mennyi pénz van a számláján. Hát az egyenlegemet, ha a banki ügyintéző hív, előtte ott van nyilván nyitva az a felület, amin látja az én pénzügyi helyzetemet, minden más, tehát ilyet nem kérdez. Tehát ezekre nagyon oda tudunk figyelni. Tehát az internetes oldalak esetében a címsort mindenképp nézzük meg. Ilyen telefonhívásoknál például nagyon hasznos, ha visszakérdezünk. Tehát például megkérdezi, hogy önnek van egy folyószámlája, aminek mi a száma? És miért ön nem látja? És nagyon sok az interneten például vannak ilyen beszélgetések, amelyeket rögzítettek, hogy egy idő után a csaló kiesik a szerepéből, és elkezdi szidalmazni azt az embert, akit felhívott, mert hogy nem vette be úgymond a mesét, és nem tudta őt becsapni. Tehát ez is egy nagyon lényeges kérdés. És amire tényleg mindig figyeljünk oda, nem szabad megadni, csak például hivatalos fizető oldalakon szabad megadni az adatainkat, de ugye ezek is már annyira megtévesztőek, hogy tanácsos tényleg rendkívül körültekintőnek lenni. Én azt szoktam mondani, hogy már ugye a pénzügyi szolgáltatók, a csomagküldők is, a mindenki

0: hangsúlyt fektet arra, hogy próbálja megóvni az ügyfeleit ezektől a csalásoktól. Rengeteg információs anyag van az interneten, amit el lehet olvasni. Tehát például, hogyha én kapok egy SMS-t vagy egy e-mailt, amiben nekem ajánlanak bármit, vagy bármilyen céget megemlítenek, hogy ezzel nekem ügyem van ezzel a céggel, hogy szállít nekem, vagy nyereményjáték van, vagy vásároltam, vagy bármi, egy egyszerű kereséssel beírom, hogy mondjuk a cég neve és csalás, már kijönnek azok a tájékoztató anyagok. Például mostanában van az alkalmazás, amin ugye használt dolgokat lehet hirdetni és lehet vásárolni. Ami egyébként egy nagyon hasznos dolog lenne, viszont rengeteg csalás történik úgy, hogy felveszik a hirdetőkkel a kapcsolatot és kicsalják tőlük az adataikat. Erre maga a cég is figyelmeztet. Olyan tájékoztatót készített a felhasználók számára, ahol még azokat a dolgokat is kifényképezték, hogy mit lát az illető a mobiltelefonján és a számítógépén. Ez egyébként rendkívül dicséretes, tehát hogy a szolgáltatók is próbálnak tájékoztatni, úgyhogy én azt javasolnám mindenkinek, hogy tájékozódjon. Tehát megéri az a negyed óra, amíg utána néz az interneten, hogy aztán ne legyen nagyobb kára.
1: A magyar rendőrség hivatalos weboldalán olyan módszerre is felhívták a figyelmet, ami valakinek a megzsarolására épül. Az elkövetők általában azt írják a címzetteknek, hogy megszerezték a személyes adataikat, hozzáfértek privát fájlokhoz a számítógépükről, és ha nem fizetnek, nyilvánosságra hozzák azokat. Az sem kizárt, hogy tényleg megszerezték valamilyen adatainkat, például egy jelszót, és azt megjelenítik az üzenetben, hogy a fenyegetésük még inkább hiteles legyen. A jelszavak viszont a legtöbb esetben az interneten nyilvánosan elérhető, kiszivárgott jelszó adatbázisokból származnak, a jelszó megjelenítése önmagában még nem jelenti azt, hogy bárki is hozzáfért az eszközünkhöz. Az elkövetők legtöbbször kriptovalutában kérik a kifizetés teljesítését, mivel ez a fizetési forma nehezen visszakövethető. Ha ilyen üzenet érkezik a postafiókjába, semmiképpen ne tegyen eleget a követeléseknek. A fenyegetés ellenére a feladó nem rendelkezik személyes adataival, az e-mailt tömegesen küldik el, abban bízva, hogy minél többen megijednek az üres fenyegetésektől. Javasoljuk az így beérkezett elektronikus üzenet végleges törlését a postafiókból, semmiképpen se válaszoljunk az üzenetre, ne vegyük fel a kapcsolatot a feladóval. A népszerű e-mail szolgáltatóknál még arra is lehetőség van, hogy jelentsük az üzenetet, így nem csak a szolgáltatót figyelmeztetjük, de egyben megelőzhetjük, hogy mások bűncselekmény áldozatává váljanak. Az internetes csalások minden korosztályt érintik, ám a telefonos betyárok, illetve a házalók sokszor az idősebb korosztályt szemelik ki maguknak áldozatul. Mire kell odafigyelni, ha megcsörren a telefonunk, és egy ismeretlen, legtöbb esetben külföldi számot látunk a kijelzőn? És mi a teendő akkor, ha becsöngetnek hozzánk valamilyen kecsegtető ajánlatot ígérve? Ha pedig mégis csalás áldozatává váltunk, mik a következő lépések, mi ilyenkor a teendő? Ezekről mesél dr. Szombati Andrea rendőrőrnagy a beszélgetésünk következő részében, ami egy kis szünet után folytatódik. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.

0: Rádió.
1: Egy időben nagy divat volt, talán még most is előfordul, hogy külföldi hívásokkal csalnak ki pénzt. Ilyenkor főleg az idősebbek érintettek, akik lehet, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan mire kell odafigyelni, hogyan szűrhető ki, hogy az a szám külföldi vagy sem. Milyen tanácsot tudnál nekik adni?
2: Nyilván azt azért jó közelítéssel az ember be tudja lőni, hogy vár-e külföldről hívást. Tehát mondjuk, hogyha éppen elutazott a családtag, ez nyáron aktuális is lehet, akkor lehet, hogy vár hívást, de alapvetően az, hogy vannak-e külföldön ismerősök, rokonok, akik pont most velem fel akarják venni a kapcsolatot, ezt úgy nagyjából tudom. Ha nincsenek, eleve nem fogadok ilyen hívásokat. Ha pedig vannak, akkor is azt kellene tenni ilyenkor, hogy nem fogadni azt az ismeretlen számról érkező hívást, hanem nyilván még mielőtt fogadnánk, bontani ezt a hívást, és azon a számon, amit egyébként szoktunk beszélni a rokonunkkal, családtagunkkal, felvenni vele a kapcsolatot. Te hívtál most? És mindjárt elkerüljük azt, hogy fogadjunk egy ilyen hívást. Ezekkel kapcsolatban még egy dolog, hogyha ilyen nem fogadott hívásom van, mert ugye nem fogadom ezt a hívást, akkor meg lehet tenni, én már kipróbáltam, hogy beírtam az internetes keresőbe egy ilyen telefonszámot, amit nem ismertem, és felhívtak róla. És abszolút kiadta, hogy korábban kinek mi volt ezzel a tapasztalata. Tehát ezekről is már információt cserélnek az emberek, és ilyen formán még mielőtt bennünket kár érne, gyakorlatilag a más kárából tudunk okulni. Tehát nagyon sokszor, és időseknek is el lehet mondani, hogy ne fogadjanak ismeretlen számról hívásokat, hogyha esetleg úgy gondolják, hogy éppen külföldről az unoka, vagy a gyermek, vagy bárki jelentkezne be, akkor is inkább bontsák ezt a vonalat, tehát ne is fogadják a hívást, és hívják fel az itt Magyarországon lévő rokonukat, vagy éppen a külföldön lévő rokont, azon a számon, amit egyébként szoktak beszélni, és kérdezzék meg, te voltál, aki az imént hívott engem?
1: Az internetes csalók megjelenése előtt a házalók járták a várost, illetve a kisebb falukat, valamilyen szolgáltatást kínálva. Itt is főként az idősebb korosztályt célozták meg. A házalók mostanában mennyire jelentenek problémát? Vagy ők valamennyire azért visszavonultak, és ők is inkább az interneten keresztül keresik az áldozataikat?
2: Most inkább az internet felé tolódott ez el, tehát mérsékelt számban és ritkábban kapunk bejelentéseket olyanról, hogy valakiket háznál keresnek meg, de az ténykérdés, hogy időnként előfordul, hogy valahová becsengetnek. Bármilyen szolgáltatást, bármilyen terméket ajánlanak. Én úgy gondolom, hogy fontos minden jó ajánlatot is mérlegelni. Tehát hiába becsenget, és azt mondja, hogy ez rendkívül olcsó, de nem biztos, hogy olyan minőségű, amilyet én szeretnék vásárolni. Illetve legyen gyanús az, amikor gyors döntést sürgetnek. Tehát azt mondják, hogy most itt vannak, most ezt én megvehetem ennyiért, de csak most, csak itt, többet nem hozzák nekem ezt vissza, mert ugye nyilván itt nincs esélyem végig gondolni. Egyáltalán szükségem van-e erre a termékre? Tehát én szerettem volna éppen új redőnyt, vagy új ablakot, vagy bármi mást. Hogyha igen, akkor miért? Tehát, hogy milyen áron és milyen minőségűt. Tehát ezeket a dolgokat mindig érdemes végig gondolni. Egyébként ez egy érdekes jogi helyzet, mert ilyen helyzetekben megvalósulhatnak valóban csalásbűncselekmények is, de az is előfordulhat, hogy én úgy döntök, hogy megrendelem azt a szolgáltatást, hogy megveszem azt a terméket, tehát megállapodok az eladóval vagy a szolgáltatóval, és ebből végül egy polgári jogi jogvita lesz, mert ugyan teljesítik, tehát mondjuk beszerelik nekem az ablakot, amit én kifizetek, de nem lesz olyan, mint amilyen, tehát gyakorlatilag egy hibás teljesítés, vagy egy nem megfelelő minőségű termék, és ez más, tehát ez nem csalás bűncselekmény, megállapodtunk, és én egyeztem bele, én kértem ezt a szolgáltatást. Tehát nagyon figyeljünk erre oda, itt megint az idősekre azért felhívnám a figyelmet, hiszen őket könnyebb ilyenfajta ügyletekkel megtalálni, és azt mondani, hogy nekik erre szükségük van, mert mondjuk az egészségük miatt ezt az ágynemű garnitúrát feltétlenül meg kell vásárolniuk egyéb. Hát feltételezzük, és nyilván az a szerencsés, hogyha vannak hozzátartozók, akik időnként elbeszélgetnek az idősekkel arról, hogy ha idegenek csengetnek be bármilyen ajánlattal, bármivel, akkor ne engedjék be őket, ne vegyék elő például, hogyha tűzifát rendelnek, és érkezik a fa, akkor ne vegyék elő az összes megtakarított pénzüket a szállítók előtt, hanem előtte készítsék ki a vételárat. Tehát ezek mind-mind olyan fontos szabályok, amiket érdemes időnként elmondani családtagként az időseknek, de hogyha az idős embernek sajnos nincsenek családtagjai, és mondjuk még egy megbízható szomszéd sincsen, akkor a szociális ellátórendszerben szoktak erre figyelmeztetni, és ilyen dolgokat elmondani. Például az én bűnmegelőzési kollégáim is rendszeresen járnak idősek klubjaiba, és elmondják ezeket a fontos tanácsokat.
1: Mindent megtesztek azért, hogy tájékoztassátok a lakosokat a csalásokról. de így is rengeteg bejelentést kaptok. Tegyük fel, valakit átvertek valamilyen módon. Mi a következő lépés, mit tehet ilyenkor az illető?
2: Azonnal hívni bennünket, illetve hogyha internetes csalásról van szó, és a bankszámláját érinti a bankot. Ugyanis már a bankok is nagyon felkészültek erre, és sok esetben meg tudják állítani azt a tranzakciót, ami éppen elindult, és esetleg a pénz ilyen formában nem megy el a számláról. Ugyanakkor azt is el kell mondani, és ezért hangsúlyozzuk, hogy legyenek elővigyázatosak, hogy sok esetben a csalók külföldi számlákra utaltatják rögtön ezt az összeget, és onnan már nagyon nehéz vagy lehetetlen visszaszerezni, tehát ezért a legjobb védekezés a megelőzés. De a lényeg az, hogy ha azt vettük észre, hogy mondjuk a bankszámlánk fölött valaki átvette az uralmat, és olyan dolgok történnek, akkor hívjuk a bankot és hívjuk a rendőrséget. Mindenképpen egyébként a mi munkatársaink is rendkívül élénk kapcsolatban vannak a szolgáltatókkal, és mi is azonnal jelzéseket szoktunk küldeni. Számunkra is nagyon fontos, hogy minél nagyobb arányban megtérüljön az a kár, ami az internetes csalások áldozatait éri, de tényleg nyomatékosítanám ismételten, hogy a legjobb védekezés a megelőzés. Ne adjuk meg az adatainkat, ne álljunk szóba idegenekkel, idegenek kéréseire ne utaljunk, ne küldjünk pénzt, ne higgyük el azt, hogy nagy összeget nyertünk, vagy éppen velünk szeretnének megosztani bármilyen nagy összeget. Tehát azt látjuk, hogy azért az esetek többségében rendkívül hihetetlenek ezek a történetek, de azt is látjuk, hogy vannak olyanok, ami már rém megtévesztő. Tehát amikor egy e-mailt, egy SMS-t küldenek, vagy egy üzenetet küldenek, és abban ilyen linkekre csak rá kell kattintani, valóban így van, hogy már nincsen korosztályhoz kötve, hogy kit sikerül megtéveszteni és becsapni. Sajnos mindenkire leselkedik ez a veszély, ezért kell nagyon elővigyázatosnak lenni.
1: A módszerek részletes kibeszélését követően dr. Szombati Andrea rendőr őrnagy megosztja velünk, mekkora az esélye annak, hogy az áldozatoktól kicsalt pénzt még valaha is visszakapják, illetve megtalálják és vádat indítsanak az elkövetők ellen. Beszámol arról, mik azok a tényezők, amelyek nehezítik ilyenkor a rendőrség munkáját, és konkrét példát is hoz arról, hogyan sikerült elkapni egy békés vármegyei elkövetőt. Egy rövid szünet után folytatjuk a magazinbeszélgetést. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Sokszor a csalók külföldön élnek vagy tartózkodnak, esetleg külföldi számlaszámra kérik az átutalni kívánt összeget. Ebben az esetben kicsit nehéz visszaszerezni az ellopott pénzösszeget, de úgy általánosságban mekkora az esély arra, hogy az áldozata a kicsalt pénzt még valaha is látja, esetleg visszautalják neki.
2: Érdekes dolog ez, mert nyilván mindenki azon van, hogy segítsen a hozzánk érkező panaszosokon és károsultakon, és a bankok, a pénzügyi szolgáltatók is erre kifejezetten rendszert működtetnek, hogy gyorsan tudjanak reagálni, de egyrészt tapasztaljuk, hogy nagyon sokszor külföldi számlákra mennek, itt szinte reménytelen, illetve még egy dolog van, hogy ha magam közreműködöm benne, tehát én adom meg a saját adataimat, akkor elképzelhető, hogy ugye már nem lehet segíteni ezen. Úgyhogy tényleg azt kérjük mindenkitől, hogy kétszer is gondolja át. De tudjuk, hogy mindig gyors döntést sürgetnek. Például mostanában kevesebb van, de korábban több volt. Egy streamer szolgáltató nevében küldözgettek üzeneteket, és azt írták az embereknek, hogy a legutóbbi befizetésük, mert ugye ez egy havi előfizetéses rendszer, nem érkezett meg, és hogy fizessék be újra a díjat, mert különben nem fogják majd látni a műsort. És nyilván, hogyha valaki éppen a napi ügyeit intézi, vagy munkában van, netán bevásárol, megkapja az üzenetet, jaj, nem érkezett be a számla, gyorsan rányom, gyorsan megadja a banki adatait, jó, szuper, befizettük a streamer szolgáltató számlát, este is lesz film otthon, csak éppen az egy hamis SMS volt, amiben csalók csalták ki az ő bankkártya számát. Tehát mindenképpen érdemes ezeket az üzeneteket, amik érkeznek, tehát e-mail vagy SMS, és még ha olyan is, hogy nekem például van előfizetésem annál a szolgáltatónál, és azt írják, hogy nem érkezett be, mindenképpen érdemes ezt nyugodt körülmények között megnézni ezt az üzenetet, és felhívni az ügyfélszolgálatot, hogy valóban nekem fizetnem kell-e, mert így megóvhatjuk magunkat az ilyen csalásoktól.
1: Nyilván a külföldi elkövetőket nehéz nektek ilyenkor elfogni, de ha vármegyei szinten nézzük, mekkora az esélye annak, hogy az elkövetőket megtaláljátok, és őrizetbe is tudjátok venni őket?
2: A rendőrségen is vannak olyan osztályok, akik kifejezetten az interneten elkövetett bűncselekményekkel foglalkoznak, mint ahogy a megelőzési területen is, ahogy a kiberpajzs és egyéb nagy energiákat mozgósítunk azért, hogy legyenek ilyenfajta tájékoztatóanyagok, a felderítésben is komoly erők és energiák vannak. Békés megyében például be tudok számolni olyan esetről, amikor internetes csalókat vettek őrizetbe a kollégáim. Vésztőről hirdetett két férfi, gyakorlatilag úgy osztották meg a szerepeket, hogy az egyikük feladta a hirdetéseket. Különböző dolgokat kínált, leginkább mobiltelefonokat kínált, és egyszer meghirdette a saját játékkonzolját is, de zömmel mobiltelefonokat, és amikor jelentkeztek nála emberek, hogy ezt meg akarják venni, akkor ő nem a számlaadatokat és a bankkártya adatokat csalta ki, hanem előre utalásra elkérte a vételárat, majd nem küldte el ezeket a telefonokat, hát azért nem is volt neki ilyen. És ezt hol a saját számlájára kérte, ugye a pénzeket, hol pedig a barátja megadta az ő feleségének a számlaszámát, és arra, tehát két számlára játszottak, úgymond. Ezeket a pénzeket utána nyilván felvették és felérték, elköltötték. Az egyik férfit még múlt héten, azt hiszem csütörtökön, majd hétfőn pedig a társát is elfogták és őrizetbe vették a kollégák, tehát ez klasszikus internetes csalás, ami a vásárlásokhoz köthető, úgyhogy vannak eredményeink, és a kollégáink azon dolgoznak, hogy legyen is ezután ennek a nyomozó munkának, felderítő munkának eredménye, és persze azon, hogy minél több kár megtérülhessen, ugyanakkor tényleg a megelőzés fontossága az megkérdőjelezhetetlen.
1: Az internetes csalások különböző módszereiről, a hívások és az SMS-ek általi csalásokról, és még a házalókról is szó volt. Nagyon részletesen bemutattad azt nekem és a hallgatóknak is, hogy mire figyeljenek oda, milyen intőjeleket lehet észrevenni. Van-e esetleg valami, amiről nem beszéltünk még, de szeretném megosztani a hallgatókkal?
2: Úgy hiszem, hogy szinte mindent átbeszéltünk. A tanulsága talán mindezeknek az, hogy a különböző történeteknek, csalási módszereknek a tárháza szinte végtelen. Tehát nagyon körültekintőnek kell lennünk akkor, hogyha meg akarjuk magunkat óvni ezektől a dolgoktól, de kénytelenek vagyunk tájékozódni, és kénytelenek vagyunk óvatosnak lenni, hiszen valóban, mint mondtam, több százezer, sőt több millió forintok tűnnek el számlákról, illetve az ilyenfajta csalások kapcsán ilyen nagyságrendű kár éri az embereket. Tehát mindig legyenek körültekintőek, tájékozódjanak, olvassanak ilyen jellegű rendőrségi vagy banki vagy egyéb szolgáltatóktól különböző tájékoztatókat. Figyeljék a híradásokat is, mert abból is nagyon sokat lehet tanulni, hogy mással mi fordult elő. Erre egy Békésvár megyében mi is nagy hangsúlyt fektetünk, tehát hogyha újabb módszer jelenik meg, akkor erről kiadunk tájékoztatást, tehát a rendőrségi közleményekből is nagyon sokat lehet tanulni, hogy melyik azok a helyzetek, amiket felismerhetünk. Így reméljük, hogy így eredményesen tudjuk felvenni a harcot az elkövetőkkel szemben.
1: Összefoglalva tehát, ne adjuk meg a banki adatainkat, és ne küldjünk másolatot okmányainkról. A banknak elég megadni a nevet, születési helyet és időt, esetleg a lakcímünket. A beazonosításhoz nem kell megadni a bankszámlaszámot, a bankkártyaszámot és a jelszavakat. Ha gyanús hívást kapunk, bontsuk a vonalat, hívjuk fel a bankunk hivatalos telefonszámát és érdeklődjünk náluk. A telefonos ügyintéző javaslatára ne töltsünk le semmilyen programot, alkalmazást. Az üzeneteknél először bizonyosodjunk meg arról, hogy valóban az-e a feladó, akinek állítja magát, ha az üzenet bármilyen linket tartalmaz, ne kattintsunk rá. Ha csomagot várunk és kapunk egy értesítést, ellenőrizzük, hogy valóban attól a csomagküldő szolgáltatótól kaptuk-e az értesítést, amitől a csomagot várjuk. Az üzenetben érkezett linkre kattintva ellenőrizzük, hogy milyen címen nyílik meg az adott tartalom, és amennyiben ez már látszólag is eltér a szolgáltató valós oldalától, zárjuk be azt. Az androidos eszközökön nem javasolt az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésének engedélyezése. Emellett sokat segíthet, ha a számítógépre és a telefonra az üzeneteket, letöltéseket és a webhelyeket ellenőrző programot telepítünk. Legyünk szemfülesek és tájékozottak, hiszen könnyen válhatunk mi is áldozatokká.

0: A magazin műsorunk vendége dr. Szombati Andrea, rendőr őrnagy, a Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság szóvivője volt. Az internetes csalásokról további tájékoztatókat a Magyar Rendőrség hivatalos weboldalán érhetnek el. A rendőr őrnaggyal folytatott beszélgetés teljes terjedelmében elérhető a Körös Hírcentrum oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Legyünk tájékozottak és szemfülesek, hiszen könnyen válhatunk mi is csalók áldozatává. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, a Körös Hírcentrum tudósítója. További kellemes rádiózást kívánok!
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlés hivatala a képviselők lakhatására és irodáira. A hivatal 72 politikusnak bérel lakást átlagosan 425 ezer forintért, ami jelentősen meghaladja a 270 ezer forintos budapesti átlagot. A legdrágább bérleményt a Tiszás Bugya László kapta havi 523 ezer forintért, míg a legkisebb 37 négyzetméteres lakásért a fideszes Csúszda Gábor esetében közel 350 ezer forintot fizetnek. Az irodák közül a legdrágább egyszemélyes helyiséget a miniszterelnök kabinetfőnöke Velkei György használja, amelynek havi bérleti díja meghaladja az 1 millió forintot. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legföltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért. Házkutatást tartott a rendőrség az Alapjogokért Központ háttér cégénél hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóságok szerint a szervezet havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett ki egy nemzetközileg körözött volt lengyel politikusnak, aki érdemi munkát nem végzett. A Fidesz közleményében politikai akciónak nevezte az eljárást, míg az Alapjogokért Központ jelzése szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosok, fogorvosok és egészségügyi szakdolgozók számára az országgyűlés. A meghozott döntés értelmében a jövőben egészségügyi tevékenységet kizárólag kamarai tagsággal lehet végezni Magyarországon. Az érintett szakembereknek a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell benyújtaniuk a felvételi kérelmüket a területileg illetékes szakmai kamarához.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Szép vasárnap reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többen. Szeptember 27-e van, indítsuk együtt ezt a napot, és köszi, hogy együtt rádiózunk.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: Jó reggelt, vasárnap van, szeptember 27-e, ez pedig a Start Rádió sok zenével, és most még többel az Adalbertek ma a névnaposok, őket üdvözöljük, rajtuk kívül az Adolfok, az Albertek, a Damjának és a Damosok is ünnepelnek.
1: Reggeli Start, Music Latte.

0: reggeli start. Music Latte.
1: Start Rádió.
2: Should be small.

0: Ez a Start Rádió. Szeptember 27-e van az Adalbertek névnapja. Őket köszöntöm, és persze ne felejtkezzünk el a születésnaposokról sem. 1533-ban ezen a napon született meg Báthori István erdélyi fejedelem. 1772-ben Kisfaludy Sándor költő. 1832-ben Torma Zsófia régész, az első magyar női régész. Ezen a napon született Ples László kossuthdíjas karmester, Amerigo Tott magyar származású olasz szobrászművész, és például Jancsó Miklós kossuthdíjas filmrendező is.
1: Sokat szeretek! Sokat szeretek! És még több!
2: Start Rádió!

0: kívánok, ez itt a Start Rádió, sok zenét, és most még többet játszunk. Egyre közelebb a 7 óra, a következő órában is fontos, érdekes információkkal jövök, és persze azokkal a zenékkel, amikkel a hétvége utolsó napja is tökéletesen indul.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 65 embert, köztük több egykori igazságügyi minisztert és államtitkárt hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület Mi Hazánkos elnöke Torockai László közölte, hogy az érintettek egy részét szóbeli, másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznék. A beidézendők listáján szerepel többek között Varga Judit, Trócsányi László és Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter, Rogán Antal volt kabinetvezető, valamint Sadl György és Völner Pál is. Svájc több mint 34 milliárd forintos támogatással járul hozzá 10 magyarországi program megvalósításához. Az erről szóló megállapodást Bakka András köztársasági elnök és Guy Parmeni svájci államfő tárgyalása után jelentették be az ENSZ New Yorki közgyűlésén. A 87,6 millió svájci frankos forrásból egyebek mellett az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonysági fejlesztéseket és a hazai szakképzést támogatják a következő időszakban. Szeptember 30-a évfélig nyújthatják be pályázataikat az intézmények a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda, valamint Örökös Zöld Óvoda címek elnyerésére. A program célja, hogy a fenntarthatóságra nevelés és környezettudatos szemlélet már óvodás korban a mindennapi élet részévé váljon. A címet elnyerő intézmények tagjai lehetnek a Magyarországi Zöld Óvodák hálózatának, ahol megoszthatják jó gyakorlataikat. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani a zöldoda.hu oldalon. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: 7 óra is elmúlt, jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Mi sok zenét és most még többet játszunk. Aktuális fontos információk és a legjobbak vasárnap reggelire is, szeptember 27-ére, amikor az Adalbertek a névnaposok.

0: Sportrádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
5: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
4: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
5: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt! Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak. Sokat nem? Sokat. És még több.
0: Sport Rádió.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió.
2: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Képzeljék el, új stratégiát mutatott be az Európai Bizottság az EU 9 külső régiójának támogatására. A cél versenyképességük és ellenálló képességük javítása, valamint az uniós lehetőségekhez való méltányosabb hozzáférés biztosítása.

0: Start Rádió.
1: A Start Rádiót hallgatja, köszönöm, hogy együtt ébredünk. Szeptember 27-e van az Adalbertek névnapja, és a világban az idegenforgalom világnapja. Ezt 1980 óta tartják minden évben. Ezen a napon van a vasút születésnapja is, annak ellenére, hogy megnyílt az első vasúti pálya Angliában. És ezen a napon 1844-ben ünnepélyes keretek között megnyílt a Budapesti Operaház. Szkámpadá!

0: Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, vasárnap is a Start Rádióval indul a nap. Ez a nap remélem, hogy inkább arról szól, hogy pihenünk, lazítunk, megköszöntjük az Adalberteket, hiszen ők a névnaposok így szeptember 27-én. 8 óra után majd aktuális fontos információk, érdekességek is szólnak, persze közben a legjobb dalok is Csabán a Starton.

0: elmúlt 8 óra, jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Aktuális fontos információk természetesen a mai nap folyamán is. Nem sokára például arról beszélgetünk, majd hogyan lehet a háztartásunkat egy picit hatékonyabban vezetni. Mindenképp érdemes figyelni, fülelni.
1: Sok a szene. Sok a szene. És még több.
2: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
4: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
3: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
4: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
5: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duó, az Apacuka Zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
7: Internetix.
6: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
7: Internetix.
6: Díjmentes bekötés.
7: Internetix.
6: Legmodernebb optikai hálózat.
7: Internetix.
6: Megbízható, elérhető, korlátlan.
7: Internetix.
6: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
7: Internetix.
6: Internetix. A Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallott.

0: Magyar Istort, Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió.
2: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Nehéz a háztartásunkat úgy vezetni, hogy hatékony legyen. Az egyik legnagyobb időrabló otthon az, amikor mindent ad hoc módon próbálunk elvégezni. Hirtelen fölporszívózni, mosni, főzni. Ha viszont előre beosztjuk a hetünket, akkor gyorsabban és fókuszáltabban végezhetjük a feladatokat. Így nem agyalunk egy csomót, hogy mit kéne most csinálni.

hogy jó napom legyen. Egy a rossz időkre kell, egy, hogy jól aludjak el.

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Igyekszünk az időnket hatékonyan eltölteni a házi munkában is. Az étkezés pedig az egyik legidőigényesebb tevékenység a háztartásban, ha nem tervezünk előre. Próbáljon meg heti egyszer főzni nagyobb adagokat, amelyeket porciózva lefogyaszthatunk, vagy éppen 2-3 napra eloszthatunk. Ezzel nem csak időt, hanem pénzt is spórolunk, és elkerüljünk a napi mit tegyünk ma stresszt. Használjon egyszerű, variálható recepteket, alapzöldségragokat mondjuk, amit többféle körettel újra lehet gondolni.
1: Sok a szere,
2: sok a szere,
1: és még több.
2: Start Rádió.

0: reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt bizony a Start Rádió, mi sok zenét és most még többet játszunk. Nem sokára már 9 óra lesz, úgyhogy ezzel imára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Legközelebb holnap találkozhatunk, hiszen érkezem majd reggel 6 órától. Ez csak

0: Sok zene és még több a Start Rádión, a napilaza indul, üdv a fedélzeten, hozom a jó zenéket és az érdekességeket a következő két órában rádiózhatunk együtt. Szép napot, hangerőt a rádiókra!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Show. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
2: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről szól.
1: Főzőbemutatók, finom gluténmentes kóstolók, érdekes szakmai beszélgetések, egészségügyi szűrések és vidám gyermekprogramok. Mindez egy helyen.
2: A Békés megyei Lisztérzékeny csoport 25 éves jubileumi rendezvénye. Október 3-án Békés Csabán, a Csaba gyöngyében.
1: Az első 80 fő ajándékcsomagot kap. Tarts velünk, ünnepeljünk együtt!
3: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
4: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
5: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
1: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Jó ötlet, Micike!

Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Itt van néhány esemény a mai napi dolgok közül. Például 1986-ban ezen a napon hunyt el Cliff Burton, a Metallica legendás basszusgitárosa. És 1998-ban mutatták be a Google első hivatalos logóját a világ előtt. Ez volt a

Sok zene és még több a Start Rádión, a Napilaza szól. Ne feledkezzünk el a mai névnaposainkról, őket köszöntsük mindenféleképpen. Nagyon boldog névnapot kívánunk ma az Adalberteknek, az Alberteknek és a Vincéknek. Ők a mai nap ünnepeltjei. Nagyon boldog névnapot mindenkinek, én pedig a következő órában is itt vagyok önnel.

0: Papi laza, vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Nem sokára hozok néhány gondolatot az egészség megőrzés jegyében, de addig is itt vannak a jó zenék, hogy vidáman teljen a mai nap, és picit feltöltődjünk. Rádiózzunk együtt.

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több a Start Rádión a napiroza szól, most pedig itt van néhány gondolat az egészség megőrzés jegyében. Hogyha sokat ülünk napközben, próbáljunk meg óránként legalább 2-3, de legalább 5 percre felállni, kicsit nyújtózkodni vagy sétálni. Egy kutatás szerint, az American Journal 2018-as kutatása szerint már az ilyen rövid rendszeres megszakítások is segíthetnek csökkenteni a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, valamint javítják a vérkeringést és a koncentrációt. Erre figyeljünk tehát, jó egészséget!

0: Több zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. A műsor végéhez értünk. Én köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Holnap is jelentkezem majd. Addig is további szép napot kívánok. Minden jót!
1: Sok a zene!
2: Sok a zene! És még több!
3: Start Rádió!

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. szeptember 25-e péntek, déli 12 óra van. Évtizedes munkát ismertek el a Békés Csabai Városházán. Elkezdődött a 25. békési népi építészeti tanácskozás. Újabb orosházi betörések miatt tartóztattak le a többszörös visszaeső gádorosi férfit. Közel 600 diák futott a Békés Csabai második liget futáson. Már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között adták át a Békés Csabai közgyűlés elismerése kitüntetéseket a csütörtöki testületi ülés kezdetén. Ezúttal két olyan szakember munkáját ismerték el, akik évtizedeken át szolgálták a várost és a helyi közösséget. A díjat idén Vicián György nyugállományú tűzoltó alezredes vehette át, aki 35 éven keresztül dolgozott a Békés Csabai tűzoltóságon, és 2012-től vezette a hivatásos tűzoltó parancsnokságot. A kitüntetett elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés számára az elismerés, különösen azért, mert az nem a szakmától, hanem a civil közösség képviselőitől érkezett. Hozzátette, hogy a siker nem egyéni teljesítmény, ahhoz elengedhetetlen volt a Békés Csabai tűzoltókból álló csapat folyamatos támogatása is. Ugyancsak a közgyűlés elismerésében részesült dr. Forján Mihályné Mede Éva, aki több mint 4 évtizede foglalkozik bölcsödéskorú gyerekekkel, 1993 óta vezeti a Jaminai Miva bölcsödét. A díjazott kifejtette, hogy megtiszteltetésként éli meg az elismerést, amely több mint fél évszázados pályafutását koronázza meg. Kiemelte, hogy mindig hivatásaként szerette a munkáját, a sikeres évtizedek hátterében pedig a támogató családja, valamint a mellette álló elkötelezett kollégák. Álltak. A népi építészet polgáriasodása áll az idén 25. alkalommal megrendezett békési népi építészeti tanácskozás központjában. A Békésvárosi Művelődési Központban csütörtökön indult háromnapos szakmai találkozón az épített örökség megőrzéséről és a hagyományok modernizációjáról tanácskoznak a szakemberek. A rendezvény megnyitóján Kálmán Tibor békés polgármestere hangsúlyozta, hogy a várossá válás és a szakmai együttműködések története szorosan összefonódott az elmúlt évtizedek és bízik a közös munka folytatásában. Dr. Rákóczi Attila, a Békés megyei kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében kiemelte, a népi építészetben egyszerre jelenik meg a múlt, a jelen és a jövő. Hozzátette, az épített örökség a több évszázados tudás révén teszi egyedivé és felismerhetővé a mai településeket. Sári Zsolt, a közgyűjteményi és örökségvédelmi felelős államtitkár rámutatott, hogy a hagyományos kultúrák kutatásában is kiemelt szerepe van a polgáriasodás hatásainak vizsgálatára. Az államtitkár szerint a néprajztudományban a 70-es, 80-as években indult új fejezet igazi fordulatot hozott a hazai örökségvédelemben. A tanácskozás pénteken és szombaton tudományos előadásokkal, szakmai fórummal, valamint a környékbeli népi építészeti emlékek megtekintésével folytatódik. Kétnapos szakmai rendezvény kezdődött Békés Csabán a Vakok és Gyengénlátók Békés megyei egyesületének szervezésében. Az Adj esélyt előítéleteken túl elnevezésű program központjában a látássérültek támogatási lehetőségei és a társadalmi előítéletek leküzdése áll. Bokor Józsefné Kata, az egyesület irodavezetője a megnyitón elmondta, szervezetük elsődleges feladata az érdekképviselet, ezért tartják kiemelten fontosnak a szakemberek és az érintettek közötti kapcsolatépítés. Hozzátette, a meghívott előadók nem csak hasznos tanácsokkal, hanem konkrét támpontokkal is segítik a látássérültek mindennapjait. A rendezvényen Kalmár Péter, a Debreceni Látássérültek Általános Iskolája és Gimnáziuma intézményvezetője ismertette munkájukat. Kiemelte, hogy az idei tanévtől a látássérült gyerekek mellett már épértelmű, egyéb sajátos nevelési igényű tanulókat is fogadnak. Az igazgató hangsúlyozta, hogy 2018 óta működő gimnáziumi tagozatokon eddig minden diák sikeresen érettségizett, és többségük a felső oktatásban folytatta tanulmányait. Kifejtette, hogy a szabad választás lehetőségét kívánják biztosítani azoknak a gyerekeknek, akik a többségi iskolákban nem tudnak megfelelően érvényesülni. A konferencián előadó gyógypedagógus rámutatott, a befogadó társadalom nem alakul ki magától, az integráció a legfőbb eszköz ahhoz, hogy a gyerekek már korán megtanuljanak együtt létezni sajátos nevelési igényű társaikkal. A nagy érdeklődésre való tekintettel a Békés Csabai Egyesület a most elindított kezdeményezést a jövőben is folytatni kívánja.

0: ismét teljes létszámmal 17 taggal működik a Békéscsabai közgyűlés, miután a csütörtöki testületi ülésen esküdtett Tatár Gergő, a 7-es számú egyéni választókerület új önkormányzati képviselője. A körzetben júliusban tartottak időközi választást lemondás után. A négy jelölt közül a szavazatok 51%-át megszerző Pátria Békéscsaba színeiben induló és a Tisza párt által támogatott Tatár Gergő aratott győzelmet. A megbízó levél átvételekor az új képviselő hangsúlyozta, élni kíván a kapott lehetőséggel, és a békéscsabaiak érdekeit szeretné a lehető legjobban szolgálni. Csütörtökön a városvezető előtt az eskü okmány aláírásával hivatalosan is elkötelezte magát Békéscsaba fejlődésének előmozdítása és a feladatai felelősség teljes ellátása mellett. Sorozatos orosházi betörések és lopások miatt elrendelték a 64 éves gádorosi férfi letartóztatását. A gyulai járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra küldte Rács mögé a többszörös visszaeső gyanúsítottat. A Békés megyei főügyészség tájékoztatása szerint a korábban is többször büntetett férfi idén januárban szabadult a börtönből, de ezután szinte azonnal újabb bűncselekményeket követett el. Július elején ablakbetöréses módszerével hatolt be egy orosházi családi házba, ahonnan műszaki cikkeket, háztartási gépeket és egyéb tárgyakat vitt el 125 ezer forint értékben, miközben 52 ezer forintos rongálási kárt is okozott. Augusztus végén egy másik házból 30 ezer forintot érő mobil klímát lopott el. A rendőrök szeptember elején hallgatták ki gyanúsítottként a férfit, ám 3 nappal később újra lopni indult. A kerítést megrongálva jutott be egy ingatlan udvarára, és a tornácról 3 hosszabbítót vitt el. Az orosházi járási ügyészség a szökés elrejtőzés veszélye, valamint a nyilvánvaló bűnismétlés kockázata miatt kezdeményezte a férfi letartóztatását, amivel a bíróság teljes mértékben egyetértett. Idén már 2. alkalommal csatlakozott az Európai Sport Héthez a Békéscsabai Atlétikai Klub, amely ehhez kapcsolódóan rendezte meg a 2. liget futást. Az eseményen a résztvevők több turnusban teljesítették a jelképes 2026 méteres távot. A szervezők közel 600 tanulót vártak, főleg általános iskolás felsősöket és szakképzésben tanulót középiskolásokat. Az eseményen nem a helyezések, hanem a részvétel és a mozgás öröme volt a legfontosabb. Lázár Ámos, a Cvak József technikum tanuló azt mondta, nagyon szeret futni, és a sportot kiváló eszköznek tartja az egészség megőrzésére, valamint az élettartam növelésre. Az atlétikai klub hagyományteremtő céllal hívta életre a rendezvényt, ahol a diákok mellett a testnevelő tanárok is találkozhattak. A futamokat az iskolák órarendjéhez igazítva több rajtban bonyolították le. Szabóné Csendes Ildikó, a Békéscsabai Atlétikai Klub ügyvezetője kiemelte, az Európai Diák Sport hetéhez csatlakozva szeretnének lehetőséget biztosítani a diákoknak arra, hogy szervezett körülmények között teljesítsék a 2026 méteres távot. A rendezvény célja a rendszeres testmozgás fontosságának hangsúlyozása volt. A célba érkezést követően minden résztvevőt egy műzliszelettel jutalmaztak a szervezők. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió.
4: Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
5: Kívánságműsor a Start Rádióban.
6: Imádom,
5: milyen
6: jó zenék vannak itt.
5: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Ez a Sportrádió sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak örülne? Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a rádió weboldalán. Én Gíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép hétvégét kívánok. Itt szól legelső kérésünk. Sziasztok, Andi vagyok, és a páromnak szeretnék küldeni egy dalt. Legyen ez most egy kis vasárnapi meglepetés neki. Köszi.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy nap, ami a gluténmentes élet szépségeiről

0: élelmezés és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallott.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Ki milyen dalnak körülne? Jöhetnek a zenei kérések a rádió weboldalán. A következő üzenet van itt előttem. Sziasztok, a barátnőimnek küldenék egy dalt, mert bárban nem tudunk találkozni, remélem mindannyian hallgatjátok. Jövő héten bepótoljuk a közös kávézást és a nagy beszélgetést. Addig is legyen szép vasárnapotok, írta mindezt Niki.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják, az utolsó kérésünkhöz érkeztünk el, ez pedig így szól, sziasztok, apukámat szeretném köszönteni szülinapja alkalmából. Köszi, Barbie!

0: Ez a Start Rádió, sok zene is, még több. És ma szeptember 27-éhez értünk a naptárunkban. Vasárnap van, sok boldogságot kívánunk Adalbert nevű hallgatóinknak, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Avril Lavigne, kanadai énekesnő, dalszerző, színésznő, modell, de ma ünnepel Gwyneth Paltrow, oszkárdíjas amerikai színésznő is. Önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin. Start Rádió.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több, benne pedig nézzük, milyen idővel indul majd a jövő hét. Hétfőn szinte nem is lesznek felhők az égen, így csapadék sehol sem várható. A nyugati és az északnyugati tájakon élénk lehet a déli délkeleti szél, az ország északkeleti harmadán pedig az északkeleti szelet kísérhetik élénk lökések. Hajnalra reggere helyenként ismét párássá ködössé válik a levegő, hajnalban 0 és 10 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 22-26 fokot mutathatnak a hőmérők.

Sport Radio. Would you run and never look back? Would you cry?

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma szeptember 27-e, vasárnap van, ma van az idegenforgalom világnapja. És akkor nézzük még egy-két érdekességet. 142 évvel ezelőtt ezen a napon ünnepélyes keretek között megnyílt a budapesti Operaház. 47 évvel ezelőtt ezen a napon Elton John a kimerültségtől és az influenza miatt összesett a színpadon, majd hamarosan folytatta a koncertet. És 63 évvel ezelőtt ezen a napon csendült fel az első Beatles dal az Amerikai Egyesült Államokban. Ennyit az érdekességekről, és akkor zenélünk már is tovább. Hey,

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Roadster Autobontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster Autóbontó telephelyén Békés Csabán, a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 64 35 és a 0620 333 46 76. Roadster Autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
4: Főnök, megyünk a vásárba?
5: Milyen vásárba, Micike?
4: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
3: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
6: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

0: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Aki nem akar változni, változtatni, azon nem tud segíteni senki sem. Aki változni, változtatni akar, azt megállítani nem tudja senki sem. További szép hétvégét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Gíci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene.
2: Start Rádió.
1: És még több.
3: Let's go, girls.

Még több.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: Sziasztok, 3 óra. Ez a Start a 98.4-en, a Recki Zoltán. Vagyok ebben az órában hozom Jimmy Somerville-től a Safe in These Arms című dalt, Fitness, Annie Lennox és Tom Novi Lima közös felvétel a Now or Never. És kellemes délutánt, jó hétvégét. A Starton a Queen-nel kezdik ezt az órát. Mári szól a One Vision.

Házas tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most pedig elárulom a pihentető alvás titkát, de nem, nem a bárány számlálás az. Sokan azt hiszik, a stressz ellen nincs mit tenni, max egy tál gulyás és egy jó kis filmmaraton segít, pedig van valami, ami tényleg működik, és nem kell hozzá jóga matrac, meg mantrázás, a titok a mozgás. A tudósok szerint már heti pár alkalom, kb. 40 perc sport csodát tesz az agyaddal, beindul az endorfin, azaz a boldogság hormon, vagyis az a pillanat, amikor futás közben már azt hiszed, lebegsz, pedig csak elfogyott a levegőd. A testedzés csökkenti a stresszt, lejjebb nyomja a kortizolt, ami a feszkóért felel, és javítja a hangulatot még akkor is, hogyha a főnök nem. Ráadásul mélyebben is alszol tőle, mert a mozgás beállítja a biológiai órát. Nem pöröksz éjfélkor, hanem tényleg el tudsz aludni. Csak egy szabály van, ne este 10-kor kezd neki a fitnessnek, mert akkor a tested azt hiszi, hogy maratonra készülsz, nem álomra.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. A First Class-on olvastam egy furcsa hírt. Helsinki-ből Tokióba két repülőgép indult majdnem egyszerre pár perc különbséggel, de az egyik 1000 kilométerrel hosszabb utat tesz meg, mégis egy órával hamarabb landol. Ez nem egy logikai feladvány, ez maga a valóság. A trükk egyébként a szélben van, méghozzá egészen pontosan a hátszélben. A Finnair repülője nem a sarkkörön repül át, mint a Japan Airline gépe, hanem kerül egy nagyot, még Magyarország felett is elhúz. És ez a kerülő bizony aranyatér egész úton tolja hátulról a hátszél, így a gép akár 1000 km/h feletti szágot, miközben a rövidebb úton repülő japán gép csak cammog a szélcsendben. Ugye? A hosszabb út lehet, hogy néha gyorsabb.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Felszabadíthatja az Európai Bizottság a még befagyasztott 4,2 milliárd eurós uniós kohéziós keretet Magyarország számára, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A mintegy 1600 milliárd forintos forrásból 2029-ig finanszírozhatják a vasút, a hívvonalak és a városi közösségi közlekedés korszerűsítését, köztük az M3-as metró meghosszabbítását is. A miniszter ugyanakkor emlékeztetett, az eredeti keretből 2 milliárd euró végleg elveszett, mert az előző kormány nem teljesítette időben a szükséges antikorrupciós feltételeket. Havonta több mint 74 millió forintot költ az országgyűlés hivatala a képviselők lakhatására és irodáira. A hivatal 72 politikusnak bérel lakást átlagosan 425 ezer forintért, ami jelentősen meghaladja a 270 ezer forintos budapesti átlagot. A legdrágább bérleményt a Tiszás Bugya László kapta havi 523 ezer forintért, míg a legkisebb 37 négyzetméteres lakásért a fideszes Csúszda Gábor esetében közel 350 ezer forintot fizet. Az irodák közül a legdrágább egyszemélyes helyiséget a miniszterelnök kabinetfőnöke, Velkei György használja, amelynek havi bérleti díja meghaladja az 1 millió forintot. 10-ből 7 magyar választó szerint központilag és rendszerszerűen szervezett volt a korrupció az előző kormány idején, derül ki a Median legfrissebb közvéleménykutatásából. A megkérdezettek 85%-a tartja valószínűnek vagy elképzelhetőnek, hogy egyes kiemelkedően sikeres vállalkozók valójában a volt miniszterelnök strómanjai voltak. A válaszadók többsége 53%-a a maffia állam kifejezéssel írta le a rendszert. A felmérés szerint a fiatalok 82%-a tartja nagyon nagy mértékűnek a korábbi visszaéléseket. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, ahol ebben az órában érkezik az Aerosmith, Susanna Vega és az Evergreen egy-egy darab. Kellemes délutánt és jó hétvégét! Az órát a Bananarama darabba kezdjük, itt a Love in the First Degree.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játssz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Itt a recept a tökéletes hálószobához, hogyha jót akarsz aludni, akkor a következő tanácsokat kell megfogadni. Kezdjük a nulláról, üres szoba, fehér falak, és te vagy a designer. Első szabály, ne legyen harsány a színe, mert a neon rózsaszín fal mellett nem jön álom a szememre, hanem a migrén. Válasz inkább bézst, halvány zöldet, pasztelkéket, ezek nyugtatnak állítólag. A férfi hallgató kedvéért, igen, a bézs is lehet férfias, hogyha nem virágmintás az ágynemű. Bár én megmondom őszintén, által a csukott szemmel a szamusi nem nagyon figyelem a fal színét. Aztán a berendezés, kevesebb több, egy ágy, egy szekrény, egy éjjeli szekrény is ennyi. De úgy nézzen ki a háló, mint egy lakberendezési kiállítás. Az ágyat azért ne tedd háttal az ajtónak, egyrészt, hogy be tudjál jönni, másrészt meg, ha éjjel megmozdul valami, akkor legalább lásd, hogy kijön. A matrac is kulcs, hogyha a hátadon alszol, akkor jöhet a keményebb, hogyha az oldaladon, akkor a közepesen kemény. A világításban a meleg fényű lámpa barátod, a hideg fehér fénytől nem elalszol, hanem prezentációt tartasz magadnak az ágyban. Végül a hőmérséklet a tökéletes alváshoz 18-20 fok az ideális. Szóval ennyi a titok, egy kis bézs, egy kis rend, egy kis hűvös, és garantáltan úgy alszol majd, mint a mesében.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Tapaszkodj meg, Kínában megnyílt a világ legfurcsább sörözője, konkrétan egy sör tőzsde. Egy fesztiválra megnyitották azt a helyet, ahol a sör ára nem fix, hanem a kereslet alapján változik, mint egy részvényé a tőzsdén. Ha mindenki a mangó sört isza például, akkor az ára felmegy. Ha viszont hanyagolják a meggyeset, az olcsóbb lesz. És a buli nem kicsi. Naponta 10 000 ember csapolja magának a sört, 30 csapból folyik a jókedv. A kijelzőn közben valós időben követheted, hogy éppen melyik ital a nyerő befektetés. Ahogy egy vendég mondta, fogsz egy poharat, beolvasod a QR kódot, csapolsz, és már is megmozdul a piac. Na, ez az igazi folyékony gazdaság. A maragújás és a licsi sörök a sztárok, áruk azonnal elérte a felső limitet, de még így is csak 7-15 yuan között van, ami nagyjából 350-760 forint környéke egy pohár, szóval itt nem broker, hanem sörkereskedő lehetsz.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az áristop azonnali kivezetését sürgetik a hazai élelmiszer előállító és kereskedelmi szakmai szervezetek. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára Neubauer Katalin kiemelte, hogy a szabályozás ma már kisboltok bezárásához, a választék szűküléséhez és a kereskedelmi színvonal romlásához vezet, mivel az élelmiszer árak augusztusban már csak nem 5%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A szakma szerint a tiszta piaci árverseny biztosítaná a legkedvezőbb árakat és szolgáltatásokat a vásárlóknak. A sajtóban megjelent hírekkel ellentétben nincs leszerelési hullám a rendőrségnél, közölte az országos rendőrfőkapitányság. Az ORFK adatai szerint június 1-e és szeptember 22-e között 288 rendőr szerelte az állományból, miközben 434 korábbi kollégájuk nyújtott be visszavételi kérelmet a testülethez. A hatóság hangsúlyozta, a távozók száma nem mutat kiugró értéket, a rendőrség pedig elkötelezett a hiteles és szakmailag megalapozott tájékoztatás mellett. Házkutatást tartott a rendőrség az Alapjogokért Központ háttér cégénél hűtlen kezelés gyanúja miatt. A hatóságok szerint a szervezet havonta több mint 3,5 millió forintot fizetett ki egy nemzetközileg körözött volt lengyel politikusnak, aki érdemi munkát nem végzett. A Fidesz közleményében politikai akciónak nevezte az eljárást, míg az Alapjogokért Központ jelzése szerint mindenben együttműködik a rendőrséggel. Rekordszámú érdeklődés mellett zárult le a Nemzeti Park Igazgatóságok vezetői pozícióira kiírt pályázat. A meghirdetett igazgatói helyekre összesen 120 szakmai pályázat érkezett be. A kiemelkedő jelentkezési szám jól mutatja a természetvédelem iránti elhivatottságot és a szakemberek tenni akarását legféltettebb természeti kincseink, valamint a hazai nemzeti parkok jövőjéért.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perc, ez a start a 98.4-en. Naracki Zoltán vagyok, ebben az órában jön a YouTube, hallatjuk a Fajon Cannibals, Chris Rea és a Bangles egy-egy dalát. Kellemes délután hallgassátok a startot benne, itt a Johnny Hates Jazz-től a Shattered Dreams.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Roadster autóbontó. Sérült, kivonásra szánt gépjárművét gyors ügyintézéssel leadhatja a Roadster autóbontó telephelyén Békés Csabán a Szarvasi út 115 szám alatt. Munkaidőben hívható telefonszámok 0630 953 6435 és a 0620 333 4676. Roadster autóbontó. A hivatalos MOHU átvételi pont.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene?
4: Sok a szene.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Képzeljétek el, kiderült, a Föld valójában egy aranyszivacs. Na jó, nem olyan, mint ami otthon a mosogatóbbnál van, hanem olyan, ami 300 km mélyen ül, és az összes aranyunk 99,9%-a ott lapul valahol a bolygó közepén jól bezárva. Olyan messze, hogyha oda elindulnánk, előfogynánk el mi, mint az oxigén. De most jön a csavar. A Nature-ben megjelent egy friss tanulmány, ami szerint a Föld magja gyakorlatilag szivárogtatja az aranyat. Na, nem arról van szó, hogy holnaptól aranygejzírek törnek fel a kert végében, bár én azért néha rápislogok a rózsabokorra, biztos, ami biztos. A kutatók Hawaii vulkánjainál találtak furcsa ruténium izotópokat, olyanok, amik csak a Föld magjából jöhetnek. Magyarul bizonyítékot találtak arra, hogy a magból arany vándorol a köpenybe, és abban bizony arany is van. A legszebb, hogy amikor az első adat kijött, a kutató így szólt, szó szerint aranyat találtunk. Hát legalább van humorra, ha már a bányász kalapácsra esélye sincs. A lényeg, a Föld magja nem annyira elszigetelt, mint hittük, és időnként egy kis arany meg egyéb drága cucc felúszik a köpenybe, aztán néha fel is törhet egy-egy vulkán kitöréssel. Legyetek résen!

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Képzeljétek, New Yorkban bemutattak egy gépet, ami vízből, levegőből és egy kis áramból benzint csinál. Igen, jól hallottad, házi benzinkút, a jövő kezd egészen úgy kinézni, mint egy nagyon drága barkácsbolt reklámja. A gép úgy néz ki, mintha egy science fiction film díszlete lenne. Csövek, villogó részek, de a lényeg az, amit tud. Egy kis levegőbe átmegy egy mini szélcsatornán, aztán a széndioxid beleesik egy folyadékba, ahol nincs mese, ott kell maradnia. Mint amikor egy vendég megjelenik a hétvégi családi ebéden, és már nem tudsz finoman menekülni. Aztán jön az elektrolízis, a vízből hidrogén készül, az oxigén meg szalad, amerre akar, ő a felesleges statiszta ebben a filmben. A hidrogént aztán összekeverik az előbb begyűjtött széndioxiddal, és ebből lesz metanol, abból pedig tankolható üzemanyag. És a legszebb, hogy még hálózati áram sem kell feltétlenül, napelemről is eldöcög. A cég szerint a következő évben már sorozatgyártásban lesz, vagyis lassan ott tartunk, hogy a garázs sarkában nem csak fűnyíró lesz, hanem üzemanyaggyár is.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 15 éves az Árkád Szeged. Születésnapi műsorral várunk október 2-a és 4-e között. Gyere és ünnepelj velünk! Fellép a Péter Pán Gitár Duo, az Apacuka zenekar, a Honey Beast Akusztik, Nagy Bogi, az Imago Mundi Akusztik, a Balkán VIP és a Méringer Akusztik. Október 5-től játsz a napi 1,5 millió forint értékű nyereményekért az Árkádban. Részletek honlapunkon.
3: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem?
4: Sokat
0: nem. És még több.
5: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Törökországban, Kullabában találtak egy 5000 éves kenyér maradványt, ami olyan jó állapotban maradt fent, hogy a tudósok konkrétan ki tudták deríteni, hogy mitől volt olyan finom. Sőt, elkezdték újra sütni. Nyilván nem ezt, hanem új kenyereket. Ez a kis kör alakú lapos 12 centis bronzkori buci lett a világ történelem legrégebbi ismert kenyere. És mi volt a recept? Hát tök egyszerű, búzaliszt, egy kis lencse, bulgur, semmi tartósító szer, viszont tele tápanyaggal. Gyakorlatilag a bronzkor teljes értékű szénhidrát csodája volt. Ez a helyi pékek pedig gondoltak egy merészet, fogták az 5000 éves receptet, és elkezdték nyomni a termelést, napi 300 darab kézzel gyúrt bekni, darabja olyan 450 forintnyi török líráért, és mit ad Isten, minden egyes nap elfogy az összes. Azért érdekes, hogy nála meg a 3 napos kenyér kezdett penészedni.

ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most odébb tolom a biciklit az elmúlt néhány órában. A Racki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Addig is minden jót, viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. 65 embert, köztük több egykori igazságügyi minisztert és államtitkárt hallgatna meg az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottsága. A testület Mi Hazánkos elnöke Torockai László közölte, hogy az érintettek egy részét szóbeli, másokat írásbeli nyilatkozattételre köteleznék. A beidézendők listáján szerepel többek között Varga Judit, Trócsányi László és Dávid Ibolya korábbi igazságügyi miniszter, Rogán Antal volt kabinetvezető, valamint Sadl György és Völner Pál is. Svájc több mint 34 milliárd forintos támogatással járul hozzá 10 magyarországi program megvalósításához. Az erről szóló megállapodást Bakka András köztársasági elnök és Guy Parmelin svájci államfő tárgyalása után jelentették be az ENSZ New Yorki közgyűlésén. A 87,6 millió svájci frankos forrásból egyebek mellett az emberkereskedelem elleni küzdelmet, az energiahatékonysági fejlesztéseket és a hazai szakképzést támogatják a következő időszakban. Szeptember 30-a évfélig nyújthatják be pályázataikat az intézmények a Zöld Óvoda cím megtartó Zöld Óvoda, valamint Örökös Zöld Óvoda címek elnyerésére. A program célja, hogy a fenntarthatóságra nevelés és környezettudatos szemlélet már óvodás korban a mindennapi élet részévé váljon. A címet elnyerő intézmények tagjai lehetnek a Magyarországi Zöld Óvodánk hálózatának, ahol megoszthatják jó gyakorlataikat. A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani a zöldovoda.hu oldalon. Októbertől újra a megye és a kormány megbízott elnevezést használják a közigazgatásban. Az alaptörvény módosítás értelmében megszűnik a vármegyék és a főispáni tisztségek elnevezése. A kormány indoklása szerint ugyanis a kornak megfelelő, korszerű fogalom használatra van szükség. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Start Rádió.
3: És még több.
4: És még több.
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják.
6: Műsorunk eheti vendége Hőgyes Elek, dobos, műszaki vezető. Tartsanak velünk, pár perc és kezdünk.
3: Sokat nevet, sokat nevet.

0: Sok a szere?
1: Start Rádió.
0: És még több.
2: Hölgyes Elek a vendégünk, üdvözöllek a stúdióba, szia!
3: Hellóka, sziasztok!
2: Rendkívül multifunkciós ember vagy, azt azért áruljuk el. Dobolsz, dobot oktatsz, rendezvényeket szervezel, gasztronómiával is foglalkozol, de menjünk szépen sorjában. Kezdjük először ezt a zenés vonalat, mert gondolom az volt először így az életedben. Mikor érintett meg a zene szeretete? Menjünk vissza teljesen a gyermekkorba.
3: Hát igen, vissza kell menni a gyermekkorba, mert a középiskolába érintett meg a úgymond zene szeretete. Bár amikor édesapám dobos volt, és ráadásul egy olyan híresebb zenekarba, a Leru and the Strangers-be, akik a Ki mit tudon, ha jól emlékszem, a harmadik helyet szerezték meg annak idején, még a 69-es, Ki mit tud, nem akarok nagyon hülyeséget mondani, a 69-ben talán, és hát onnan jött a dob szeretete, bár se édesapám, se anyukám nem szerette volna, hogy dobolással foglalkozzak, bármint főállásban, ezért nagyon nem is támogatták azt, hogy én most doboljak.
2: Hát tehát meg gondolom így a hanghatások miatt sem támogatták ezt, vagy nem?
3: Tényleg? Hát igazából édesanyám már ismert, hogy milyen a dob, tehát nagy valószínűsége igen, de édesapám szerette volna titokba nyilván, és hát én meg titokba szereztem egy dobot, és hát ezt anyukám nem nagyon, és hát anyukám nem nagyon örült neki, viszont édesapám meg sokkal jobban, de csak akkor kezdődött az én úgymond dobos karrierem az amatőr világban. Teljesen autodidakta módon csináltam a történetet, ráadásul úgy, hogy édesapám alapokat megmutatta, de teljesen más irányba indultam el, mert még az elején nem nagyon stimmeltek azok a stílusok, amit ő szeretett, meg amit én szerettem, és más irányba mentem el. Nyilván akkor még nem volt se YouTube, se egyéb más ilyen internetes platform, ahol lehetett nézni, azért nagyon-nagyon sokat jártam koncertekre, illetve nagyon-nagyon sok zenét hallgattam, és hát abból próbáltam meg összeszedni, hogy milyen dob témák is vannak.
2: Jól sejtem, hogyha arra gondolok, hogy te inkább az ilyen keményebb, metálosabb vonalat kedvelted, vagy
3: hát igen. Mondjuk azt, hogy a keményebb metálos már annyira nem, de a keményebb rockzenét igen mindenféleképpen.
2: Mikor volt az az első pont, amikor azt mondtad, hogy én dobos vagyok? Tehát amikor nem mint tanuló tekintettél magadra, hanem kimertél állni emberek elé, és akkor azt mondtad, hogy na, én vagyok a dobos, kiállok elétek, tehát mikor volt ez a pont?
3: Az, hogy én vagyok a dobos, az a pont, azt szerintem még a mai napig nem volt, nem történt meg.
2: Ellenben ugye Dévényi Tibi bácsi valaki ugye konkrétan ki is adott egy ilyen dalt, hogy én a lemezlovas. Na jó, ezt zárójel bezárva, igen.
3: De igazából az első, amikor úgy éreztem, hogy ezt meg kell próbálni és csinálni kell, ez a középiskolás szecska bárunk volt, ahol is a zenekarral felléptünk, ott voltam ugyebár ebbe a zenekarba dobos, és ha jól emlékszem, a Nirvana Smells Like Teen Spirit című szám volt, életem első olyan száma, amit színpadon emberek előtt adtam elő.
2: Oké, az mondjuk nem egyszerű, tehát azért ezt valljuk be, tök egyszerűnek tűnik egyébként maga a dal, de amúgy nem.
3: Hát nem is úgy szóltak ezeim között, ahogy az eredeti, de én úgy éreztem, hogy hú, ez nagyon-nagyon jó volt.
2: Volt siker először, vagy még azért érezted, hogy nem az igazi?
3: Megmondom őszintén, nem volt olyan érzetem eddig egyetlen fellépésen se, hogy ez nem volt az igazi. Majdnem minden fellépésen azt tudom mondani, hogy az teljesen úgy történt, ahogy én szerettem volna. Jó, nyilván vannak olyan bakik, meg olyan dolgok, amik előre nem láthatóak. Főleg az élőzen az erről szól, hogy van mondjuk egy dobverő elejtés, vagy ne talán egy refrén megduplázása, vagy triplázása.
2: Vagy mondjuk olyan állapotban van az énekes például, tehát ilyennel is találkoztunk már.
3: Igen, vagy volt olyan is, hogy mondjuk én egy táborba jöttem, táborosztottam gyerekeket, nagyon-nagyon-nagyon fáradt voltam, és effektíve szám közben elaludtam, és a basszusgitáros a basszusgitárjába vágott nyakon, hogy akkor lehetne felkelni.
2: Hogy ez mégse akusztik koncert, hanem igen. Szükség van dobra is. Oké, nagyon előre szaladtunk.

0: Sport Rádió.
1: Meg volt akkor az első dobos fellépés, nem volt soha benned az, hogy kicsit úgy másik hangszer felé is kéne nyitni, vagy Szikla Szilárdan maradtál mindig a dob mellett, de hát voltak kikacsintások, ilyesmi.
2: Nem, igazából nem, más hangszer felé nem. Nyilván alapból megtanulja az ember a zongorát, akkor a kezébe fog egy gitárt, én is a mai nap már le tudok fogni legalább 3 akkordot, körülbelül olyan 2 percen keresztül, tehát ilyeneket tudok csinálni, de nem, amúgy más hangszer annyira nem vonzott.
1: Suli után merre indultál el?
2: Hát igazából az én végzettségem az programozó. Tehát én elindultam főiskolára, bár a diplomám nincsen meg, mert akkor jött be ez a divat, hogy a diplomához kell nyelvvizsga. Én nekem nem volt nyelvvizsgám, meg úgy is éreztem, hogy nem fog sikerülni, ezért az utolsó fél évet már nem abszolváltam a főiskolán. Viszont programozóként végeztem, majd nagyon-nagyon sokáig rendszergarázdaként, ahogy így szoktam mondani, több intézményben Gyulán dolgoztam, külsős vállalkozóként, és akkor egyszer csak beszippattont a művelődési ház. Kerestek, szerettek volna a rendszergazdát is, illetve szerettek volna egy ilyen ifjúsági szervezőt, aki könnyű zenei koncerteket szervez, és akkor pont kapóra jött, hogy nekem amúgy is van zenekarom, hogy nagyjából benne voltam a zenei életbe, illetve hát informatikában is azért ott voltam, és ezért engem választottak és felvettek.
1: És akkor gyakorlatilag ez mióta van? 200-300 éve? Tehát ez nagyon régóta van.
2: Hát és azóta, több, az azóta... 700 év, de
1: és azóta te gyakorlatilag ott vagy a Gyulai Művelődési Házban?
2: Igen. Egy év skippel is volt, de tényleg az egy kerekkel 365 nap volt. Bepróbálkoztam más világba, a szerelem elvitt másik városba, de utána vissza.
1: Visszahozott, igen.
2: Igen. Visszadobott.
1: Visszadobott, ó, micsoda áthallás. És hogyha már megemlítetted a dobot, te oktatod is, ez hogy jött? Hogy na, át akarod adni másoknak is, fiataloknak is, akár idősebbeknek is, gondolom a tudást, ez hogy jött?
2: De a következő, azért letisztázom, tehát egy éve már nem oktatom. Erről is majd akkor egy-két szót majd ejtek, hogy miért nem.
1: Nyugodtan.
2: Onnan indult ez az oktatás, hogy egy nagyon jó ismerősömnek a, tehát most már nagyon jó ismerősöm, akkor még nem ismertem, annak az édesanyja felhívott, hogy ő szeretné, hogyha a fiát megtanítanám dobolni. Hát mondtam, hogy nem igazából van rá időm, nem nagyon szoktam ezzel foglalkozni. De végül is annyira erőltett, hogy jól próbáljuk ki. Kipróbáltuk, és valahogy úgy közben jöttek a tanítványok, és hát ez volt szerintem 10 jó pár évvel ezelőtt. Azóta már az első tanítvány már családapa igazából.
1: Azt hittem nagypapa.
2: Sőt, lehet a nagypapa.
1: Igen.
2: Illetve a legtöbb tanítványom már effektíve zenekarokba játszik, viszont azért azt tudni kell, hogy rengeteg időt veszel az életből ez, és mivel, hogy az én munkahelyem se egy olyan, ami arról szólna, hogy reggel 8-kor bemegyek, az délután 4-kor hazamegyek.
1: Persze, tehát nem egy sorompó nyitogatás, meg semmi ilyesmi, hát és nem, most nem őket akarjuk ledegradálni, hanem nem egy nyugis meló.
2: Hát nem igazából, nem beszélve arról, hogy egész héten munkaidőben azon dolgozunk, hogy utána a szabadidőnkben a programok elinduljanak, és ugye azokat is le kell bonyolítani. Így majdnem azt mondhatom, hogy hétfőtől vasárnapig van munka, és hát ebbe a 24 órában sajnos már nem fér bele a doboktatás, és egy körbe egy éve már nem tanítom, vagy tanítok diákokat. Bár hogyha valaki majd el tudja intézni, hogy a 24 órából 32 legyen, akkor ismételten fogok.
1: Igen, jelentkeznék én is erre, hogy aki tud valamit, szóljon.

0: Start Rádió.
1: Volt-e olyan egyébként, amíg oktattad a dobot, hogy jött hozzád akár egy fiatalabb, akár egy idősebb ember, és azt mondtad, hogy hát így pár alkalom után így nem nagyon. Tehát volt-e olyan, akit így lebeszéltél róla?
2: Nagyon
1: vagy
2: érdekes.
1: Egytől egyig mindenki bevált, vagy azért voltak?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy a mai világban már olyan technikák vannak, olyan oktatási technikák vannak, hogy effektíve mindenkit meg lehet tanítani egy bizonyos szintig. Nyilván nem egy ginger baker lesz belőle, de egy bizonyos szintig mindenkit meg lehet tanítani. Régen ez nem így működött, régen megnézte a tanár, hogy milyen tehetsége van a tanítványnak, és akkor volt, akit fogtak, és akkor effektíve el is zavartak, hogy akkor ő nem igazából tehetséges. Viszont mondom, olyan technológiák vagy technikák vannak az oktatásban, hogy bizonyos szintre bárkit fel lehet hozni.
1: Meg lehet ebből egyébként nevezni egy pár dolgot, vagy ez hétpecsétes titok?
2: Nem igazából hétpecsétes titok, kéz és lábrendek vannak, ez nagyon fontos a dobolásnak, hogy milyen típusú kéz és lábrendek vannak. Vannak a nagyon egyszerű száraz gyakorlások, amit igazából nagyon sokan nem szeretnek nyilván, mert tényleg le kell ülni, odaülsz a székre, és akkor órákon keresztül játszod. Például van a paradiddle nevezetű egyszerű ütés, az a jobbal, jobbal, jobbal, bal. Ez kötelező minden dobosnak ezt megtanulnia, és hát ebből is lehet olyan technológiákat kihozni, amivel eszméletlen jó grúvok alakulnak ki. Na már most, aki ezt nem csinálja meg, tehát ez az alap nincsen meg, na azok nem fognak tényleg eljutni addig.
1: Volt ilyen egyébként?
2: Olyan nem volt, aki így feladta volna, tehát mindenki próbálkozott. Volt olyan, akinek nem egy hónap kellett ahhoz, hogy ezt mondjuk stabilan el tudja játszani egy ilyen mondjuk egy 120-as metronóm szám alatt, hanem kellett neki egy év.
1: Oktatás szempontból egyébként te mindig is sziklaszilárdan a lépcsőzetes rendet követted, tehát mindenki ugyanazt kapta, vagy azért személyre szabottak voltak?
2: Nem. Személyre szabott mindenféleképpen, tehát az alap, az mindenféleképpen, ami mondtam, ez a paradiddle is, ez nyilván mindenki megkapta feladatnak, viszont az én óráimon mindig úgy történtek, vagy az én óráim úgy történtek, hogy ezt a száraz gyakorlást az elején átnéztük, megnéztük, hogy mi van, megnéztük az új feladatokat, és utána mindenki a saját kedvenc számát válogatta ki, és abba építettük bele. Tehát kiválasztott egy számot, van a neten egy csomó olyan hely, ahol le lehetett tölteni dob nélkül a zenéket is. Effektív az ő saját kedvenc zenekarára tudott dobolni.
1: Wow.
2: Ezzel sokkal jobban tudtam inspirálni őket, hogy akkor hamarabb fejlődjenek, hamarabb tanulja meg azokat a bizonyos nehezebb technikákat, mert hogy tényleg az a szám szólt a fülébe, amit szeret.
0: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sportrádió.
2: Időszámításunk előtt kerültél oda a művelődési házba Gyulára, és azóta is ott vagy, jelenleg is, ugye kisebb-nagyobb kihagyással, ugyebár benne vagy ezekbe a rendezvényszervezős dolgokba, és most egy kicsit kanyarodjunk erre a témára. Volt-e olyan rendezvény, ami még téged is megizzasztott? Tehát amire azt mondtad, hogy fú, hát ez nagyon kemény volt, de végül sikerült. Mert volt. Ugye tudjuk ugye, hogy Gyulán milyen rendezvények vannak, ugye ami művházas szervezés, de engem az érdekelne, hogy konkrétan mi volt az a rendezvény, amiről persze lehet mesélni, ami nagyon-nagyon megizzasztott, nagyon nehéz volt, de végül sikerült így összehozni.
3: Igazából volt és voltak ilyen rendezvények, főleg a pályafutásom elején, amikor is még azért úgy nem láttam a pályán, és futottam bele olyan problémákba, amire nem is gondolt az ember. Tehát szépen lassan, hát nyilván az ember, ahogy fejlődik, akkor így megtanulja a dolgokat. Tapasztalatból szerintem a legjobb tanulás, amikor tapasztalatból tanulod meg, mert akkor az biztos, hogy azt a hibát azt nem fogod elkövetni, vagy hogyha találtam valami pozitív dolgot, ezt a pozitív dolgot azt nem fogod elfejteni, és azt fogod csinálni. Volt több is, tehát most így konkrétan egyet nem fogok tudni kiemelni, de jó néhány volt. Nem beszélve arról, hogy a művelési házban, amikor én bekerültem, akkor még a művelési ház nem rendezvényszervezői funkciókat látott el, hanem közművelési feladatot látott el. Nyilván ezt most is csinálja, de emellett a rendezvényszervezői funkció is megjelent, főleg városi nagy rendezvények tekintetében, és hát amikor kaptunk egy olyan rendezvényt, amihez előtte még úgymond rá se láttunk, meg nem tudtuk, hogy micsoda, na ott azért volt buksi vakarás, hogy akkor ez most hogyan kivitelezzük és hogyan oldjuk meg. De szerencsére, és ez az amúgy egy nagy büszkeségem itt a munkahelyemen, hogy majdnem mindenki, legalábbis a munkatársaim nagy része, az a kezdetektől már ott van. És ez azt is jelenti, hogy egy nagyon-nagyon jó csapat verődött úgy össze, és hát mindenki segíti a másikat, mint hogy tényleg egy nagy család lennénk.
2: Hívtok top előadókat is, hívtok nem annyira top előadókat is, és gondolom, te, mint egyik szervező, te is részesülsz azokkal a helyzetekkel, hogy kérnek tőled időpontot, bemutatkozási lehetőséget, fiatalabb, nem annyira fiatalabb zenekarok, ismeretlen zenekarok, hogyan kezeled ezt? Mi az a szempont, ami alapján azt mondod, hogy oké, ez a zenekar, vagy ez a zenei formáció, ez alkalmas arra, hogy egy városi rendezvényen felléphessem?
3: Ez egy jó kérdés, mert hogy rengeteg olyan zenekar van, és lesz is, akik nagyon tehetségesek. Soha nem volt még az, hogy ne hallgassak meg bárkit is, aki jelentkezett, hogy neki most milyen műsora van. Nyilván azokat, akik úgymond tehetségbe is, meg úgy látok benne fantáziát, hogy el is megyek és meg is hallgatom egy másik fellépésen őket, azért kíváncsi vagyok azért arra, hogy ki milyen műsort tud szolgáltatni. De olyan, hogy szempontok, hogy mi szerint mondjuk pontozzak valamit, vagy ilyesmi, abszolút nincsen. Tehát nincs ilyen szempontrendszer. Van olyan stílus irány, ami abszolút nem is áll hozzám közel, viszont tökre örülök, hogy fel tudom léptetni, mert abban a stílusban tök jó minőségűek, és a közönségek is nagyon-nagyon tetszik.
2: Nem csőlátásban gondolkodsz, hanem igyekszel azért nyitott lenni így a különböző stílusok felé is, és látod bennük a fantáziát, ha van persze.
3: Ja, ez így van, hát így felszoktatok lépni.
2: Jaj, ezt nem. Köszi. Nem azért akartam idehozni ezt a témát.
3: Megadott, hogy vicceljük egyet.
2: Kizökkent ez teljesen.
1: Start Rádió.

0: Rádió. Sportrádió.
1: Volt olyan zenei formáció egyébként, akik nagyon-nagyon rámenősek voltak, végül meghallgattátok őket, és már hogy így felvételen, és azt mondtátok, hogy lehet, hogy ők nem.
2: Hát biztos, hogy volt ilyen, mert azért napi szinten nem egy-kettőt kapunk.
1: Világos.
2: Meg is szoktuk hallgatni, meg azért azt tudni kell, hogy azért mindenki bepróbálkozik. Tehát itt a nagyon-nagyon kezdőktől kezdve a nagyon-nagyon profikig, vagy pedig mondhatnám úgy, hogy aki nagyon-nagyon kevés napja zené, és aki nagyon-nagyon régóta zenél, de még mindig nem úgy, ahogy színpadképes lehetne, tehát mindenki bepróbálkozik nálunk, és biztos, hogy volt már olyan, akit hát nem léptettünk fel.
1: Ilyen esetben van visszajelzés feléjük, hogy úgymond egy kicsit térjenek észhez, vagy egyszerűen csak úgy figyelmen kívül hagyjátok őket, és nincsen válasz. Hogy szokott ez zajlani?
2: Hát nyilván visszaválaszolunk, tehát nagyon nem szokott előfordulni.
1: Köszönjük, olyan, hogy szólunk.
2: Igen.
1: Ez hát a sablon, igen.
2: Hát az igazság, hogy tényleg annyian jelentkeznek, és olyan sokan, egy jó példa rá, amikor mondjuk a szülő úgymond nyomatja a gyermekét. A gyermekén látszik a gyermekén, hogy nem akar énekelni, nem akar zenélni semmit, nem akar. A videón is látszódik rajta, hogy hátulról nagy valószínűséggel fenyegetve van, hogy akkor ezt most el kell énekelned.
1: De most ez komoly? Tehát volt ilyen konkrétan?
2: Nem egy. És lehet is hallani nyilván a minőségén is, hogy tehát ez egy ilyen erőltetett dolog, és akkor utána fel van háborodva, hogy nem léptetjük fel, mert hogy
1: szerintem
2: a világ legnagyobb énekese volt. Hát nyilván nem mondjuk ki, hogy hát ez nem olyan minőségű, de hát óvatosan azért jelezzük, hogy nem biztos a gyereknek erre fele kéne mennie a jövőben.

0: Start Rádió.
1: Látjuk, hogy manapság mik mennek így a televíziókban így tehetségkutatónak nevezett műsorokkal kapcsolatosan, és ugye ott is nyomják ezeket az antisztárokat, és ahelyett, hogy elmondanák nekik, hogy figyelj, ez nem jó, inkább még nyomatják őket. Ez az jól csinálod, tehát megy ez az ironizálás, ez a cinikuskodás, és ezzel szerintem egy óriási önképzavart alakítanak ki a versenyzőben, vagy abban az emberben, aki éppen fellép előttük. Tehát ezért is kérdezem, de ez a példa például ez durva. Hogy így a szülő konkrétan ennyire nyomja a gyereket.
2: Általában mindenki a szülőknél szokott elbukni a történet, mert úgy érzik, hogy akkor a gyermekük az odavaló. Uh-huh. Mondjuk, amit most mondtál a tehetségkutatóval, lehet, hogy abban én is ludas vagyok, mert általában ezeket a szülőket oda szoktam irányítani, akkor menjenek oda.
1: Uh-huh. Jó, de hát az megint más, tehát most érted, ott elméletileg, tehát én kis naív, ott azért mégiscsak van egy rosta. Tehát aki teljesen érdektelen, akár pozitív, akár negatív értelemben, az nem kerül be az adásba, gondolom én kis naív.
2: Biztos, ezt az a részét én sem ismerem szerencsére.
1: Nem is volt egyébként olyan így a korábbi zenei projektjeiddel kapcsolatban, hogy ott jelentkeztetek ilyen műsorokban?
2: De, volt, hogy ne lett volna, hát a Csillag születikbe be is jutottunk.
1: Na, mesélj.
2: A Jaffával, a Pöttyös gumilabda című számunkkal. Alapból ugyebár jelentkeztünk a tehetségkutatóra, be is válogattak minket, volt meghallgatás, évi be kellett nyilván ott zenélni, tetszett mindenkinek, be is hívtak minket, és akkor az első műsorban is szerepeltünk, végig vittük az egész műsorgyártást, és utána, amikor ez az a csillagszületikes rész volt, amikor mi szerepeltünk, amikor Stoll András lebuckázott a lépcsőn. És akkor utána jöttünk kettő vagy hárommal. Ez nagyon régen volt már, úristen. És akkor utána végül is, most nem tudom, hogy a tévéből nagy valószínűséggel nem úgy jött le az a szám, mert az elején azért vitatkoztunk a zenekari tagokkal, hogy ne ezt a számot indítsuk először, hanem egy másik számot nem. Mi a Jaffával egy egész albumot csináltunk, tehát nekünk rengeteg saját számunk volt. És sokat vitatkoztunk rajta, viszont a szerkesztőség ott bent, meg a stábtagok, meg mindenki erőltették ezt a számot, amit tök jó szövege van, és nagy valószínűséggel szerintem ez is szerették volna, hogy az a szám legyen. És utána hát azt láttuk a szavazásokon, hogy a közönségnek viszont annyira nem jött be. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még
2: több. Meséljünk egy kicsit egyébként a zenekarjaidról, mert ugye nem csak egyben, és nem csak kettőben voltál, és vagy is benne. Vegyük szépen sorjában, mik voltak azok, és most nyilván ne menjünk vissza így a középkorba, tehát ne menjünk vissza így a gyermekkorba, így felnőtt fejjel, mik voltak azok a zenei formációk, amikben te szerepeltél.
3: Az első olyan zenekar, ami nagyon sokat lépett fel, és volt fesztiválokon is, Tokajhegyen például, vagy a Színen. Várjunk, nem, a Res az nem volt a Színen, bocsánat, az a Res zenekar volt. A Res zenekar volt az, amivel hát majdnem minden hónapban legalább 3-4-szer felléptünk. Tehát ez egy nagyon jó kis zenekar volt, és nagyon sokat tanultunk a fellépésekről, főleg arról, hogy sokan azt hiszik, hogy a zenés az arról szól, hogy felmész a színpadra, jól érzed magad, azt lejössz. Hát nem. Uh-huh, főleg, hogy a dobos vagy, mert ott pakolászni kell. Tehát próbaterembe szétszedni a dobot, berakni a kocsiba, elvinni, ott összerakni, majd amikor vége van, szétszedni, kocsiba berakni, vissza a próbaterembe, bepakolni, összerakni.
2: Igen, főleg amikor te vagy a saját magad drótja.
3: Pontosan,
2: gyakorlatilag,
3: pontosan,
2: igen.
3: Pontosan, és ezek nagyon jó gyakorlás volt. Hát nem is tudom, most nem akarok nagyon hülyeséget mondani, de nagy valószínűséggel 3-4-5 évig üzemelt az Res zenekar, és akkor utána alapítottuk meg talán a Jaffát. Igen, utána jött a Jaffa zenekar. Ez félig pedig, hogy a Res zenekar tagjaiból alakult át, és akkor úgy döntöttünk, hogy akkor mi írunk saját számokat. És akkor ez ilyen saját számos zenekar lett. A Jaffával is megforrultunk jó néhány fesztiválon szerencsére, és ott már azért lehetett hallani, hogy némi tapasztalat van mögöttünk. Tehát már mindenki azért fejlődött a hangszerén is, meg az előadásmódban is. Aztán közben jött a Dixieland zenekar, a Royal Dixielandben. Na most ez nagyon érdekes dolog. Tudni kell, hogy a Dixieland az nem az én világom, sőt, szerintem kisgyerekkoromban a Dixielandet hallgattam, akkor felsírtam. Tehát nem az én világom, viszont a zenekarvezető Cirok Misi, hát ő nagyon szerette volna, hogy én legyek a dobos, és akkor végül is szerintem egy jó fél év, vagy 3-4 évig kergetett ezzel az ötlettel, és utána végül is beadtam a derekamat.
2: Mint én ezzel az interjúval gyakorlatilag,
3: igen. Aztán beadtam a derekamat, viszont ami érdekes dolog, egy rendkívül sokat fejlődtem az idő alatt, míg a Dixieland működött, tényleg rengeteget fejlődtem, illetve hát úgymond zenei pályafutásom, ha lehet ilyet mondani, tehát meg inkább az amatőr irányba dolgozok én zeneileg. Az ilyen amatőr zenei pályafutásomnak a legnagyobb sikerét pont a Dixielanddel értem el, amikor is Dresdába mi lettünk Európa legjobb Dixieland zenekara, és hát ott több ezer ember előtt játszottunk, tehát ez méletlen jó volt.
2: Wow.
3: Nagy feeling volt tényleg, meg ott egy csomó ilyen Dixie zenésszel megismerkedtem. A legboldogabb akkor lettem volna, hogyha ez mondjuk egy rockfesztivál lett volna, és nem egy Dixie fesztivál, de hát
2: annyi baj legyen, igen.
3: Ja,
2: előtted az élet még.
3: Igen.
2: Igen.
3: Igen, akkor közben van egy olyan zenekarunk, hogy Perna Heider Campbell. Uh-huh. Na most a Perna Heider Campbell-lel is saját számos rock zenekarok vagyunk. Főleg saját számos, mert két feldolgozást azért azzal is szoktunk csinálni.
2: Hát muszáj egyébként, rájöttem én is, hogy muszáj feldolgozás.
3: Kell feldolgozás, de a jó dolog a feldolgozás, főleg akkor, hogyha olyan fajta számokat dolgozol fel, ami közel áll hozzá. És az eszmetlen jó fejlődésnek is jó, meg a zenekart egy kicsit egy más arcába is meg tudja mutatni a közönségnek. Akkor a volt feleségemmel alapítottunk egy zenekart, a Too Much nevezetű zenekart, amivel most újra formálódtunk.
2: Már hogy zenekarilag. Ezt azért szögezzük le, tisztelt bíróság, igen.
3: Igen, pontosan, zenekarilag nagyon fontos. És ezzel a zenekarral csak feldolgozásokat játszunk, viszont sajátos átdolgozásokban. Ezt a zenekart azért szeretem, megmondom őszintén, mert itt annyira szabadon rakhatunk bele dolgokat, és annyira szabadon használhatom a dobtémákat, hogy tényleg egyik legkedvencebb zenekaromnak is mondhatnám.
2: Bár hogy kell ezt elképzelni egyébként, hogy sajátos feldolgozások?
3: Hát úgy például, hogy van egy Michael Jackson szám, még a Beat It, uh-huh. és azt egy ilyen funkis, latinos valamibe átraktuk, amit nagy stílust én sem tudok megmondani, vagy meghatározni. Mindenki, aki amit érzett benne, nyilván nem úgy, hogy szabálytalanul, tehát valami szabályrendszer mentén, de mindenki, ahogy érezte, azt a témát rakta bele, és eszméletlen jó kis érdekes hangzás jött
2: előre.
3: Sőt, és akkor most eszembe jutott, hogy előtte is volt egy zenekarunk, a Maradavad nevezetű zenekarunk. A Maradavad zenekar az úgy alakult, hogy két énekes lány, és ott akkor még se barátnőm nem volt a volt feleségem, hanem csak egy ismerősöm volt, úgymond.
2: Rajongó.
3: Jó volt az egyik énekes, És azzal a zenekarral viszont eljutottunk Németországba is, meg Franciaországba is. Wow. Az egy nagyon jó kis zenekar volt, de nyilván az is feldolgozás zenekar volt, és akkor úristen, ki ne hagyjak valamilyen zenekart. De szerintem ennyi kb. Amikben játszottam, meg még játszok is. Start Rádió.

0: Rádió. Start Rádió.
1: Jelenleg? Van-e olyan aktív zenei formáció, amiben benne vagy?
2: Egyébként? Hát a Too Much, ugye bár ezt újra reloadoltuk, akkor a Perna Hajderk ember az nyilván. Ja, hát tényleg ez a Hanta Banda nevezett.
1: Jó reggelt kívánok, igen, erre akartam kiukadni, igen.
2: Pont vasárnap fogunk fellépni.
1: Meséljünk egy kicsit erről a formációról, mit kell tudni róluk.
2: Hát ez egy nagyon jó dolog, a Hanta Banda, ez egyik kedvencem. Annak ellenére, hogy úgy hangzik, hogy Hanta Banda, tehát nem politikai zenekar. Tehát
1: ez nem, nekem ilyen gyerekzenekaros hangulat van, tényleg az?
2: Ez az pontosan. Baracsi Pisti, akivel effektíve végigzenéltem az eddigi pályafutásomat, alapított egy Pepe Manó nevezetű műsort, amiben gyerekszámokat saját maga által írt, meg feldolgozott gyermekszámokat ad elő, és a Hanta Banda ennek a úgymond kiterjesztett verziója, ahol már van dob is, meg billentyű is benne. Ennek az az érdekesség, aminek a zenekarnak, és azért is szeretem nagyon, mert Pista egy olyan fajta frontember, aki meg tudja fogni a gyerekeket is, nyilván mert amúgy meg tanító, de meg tudja fogni a szülőket is. Tehát akkora baromságokat tud mondani, hogy a szülő is fetreng a nézőközönsége, és a gyerek is.
1: Azért te is tudsz egy-két jó dolgot mondani. Tehát
2: Á nem, Pistához képest nem.
1: Ja, még rajtad is túl tesz?
2: Igen.
1: Az nem rossz.
2: Szóval ezért is érdekes, és ez nagyon-nagyon szeretik. Ahol fellépünk, ott mindig visszahívnak, éppen emiatt, mert olyan jó hangulatot teremt, hogy kevés ilyen gyerekzenekar van, és most a gyerekzenekart úgy értsük, hogy nem gyerekek zenélnek, hanem gyerekműsort, gyerek számokat adunk elő. Ez csak azért mondom, mert közben meg itt eszembe jutott, hogy annak idején volt egy gyerekzenekar, akit ugyebár én a dobos részéről mentoráltam, és a többi hangszeres, meg az énekes részt, meg Kontor Tamás mentorálta, a Limon Lime zenekar, ők is amúgy itt a Békésmegyében elég szép karrierbe futottak, nagyon-nagyon sok fesztiválon felléptek. Itt az volt a lényeg, hogy Tamásnak a tanítványai, illetve az én tanítványom voltak egy zenekarban, akkor még talán mindegyik ilyen 18 alatt volt bőven, sőt, szerintem lehet, hogy volt még általános iskolás is benne, és az olyan gyerekzenekar volt, hogy gyerekek voltak, de rockot játszottak.
1: Na. Start Rádió.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
3: Na, akkor kanyarodjunk így a gasztróvonal felé. Feltételezem, hogy igen jó kapcsolatban állsz így a étkekkel, és így alakulhatott ki ez a gasztronómiához való vonzódásod, de hogy is indult ez pontosan? Hozd meg velünk.
4: Hát ez egy nagyon nagy véletlen. Tehát ez úgy indult igazából, hogy én vettem egy grillsütőt. Rájöttem, hogy nincs otthon grillsütő, és felmentem a netre, turkálgattam, láttam olyan akciósot, megvettem. Sütöttem rajta 2-3-szor, és elkezdtem gondolkodni, hogy tehát ez a grillsütő, ez most miért kerek? Na, biztos azért, mert azért volt akciós, meg kerek. Vagy ez most miért ilyen? És csak nézegettem, de tényleg abszolút nem is értettem hozzá, nem is tudtam, hogy mi micsoda. És amikor utána nézegettem, akkor kiderült, hogy igazából én egy töltény smokert vásároltam, nem egy grillsütőt, amiben lehet barbecue-zni. És akkor néztem, hogy barbecue-zni, mert grill ezek, barbecue-zok, nem tök mindegy. Hát rájöttünk egy idő után, hogy nyilván nem tök mindegy.
3: Nem, ez a füstölős történet, ugye?
4: Igen. De hát amúgy elég hamar megtanultam, hogy óriási különbség van a grill és a barbecue között. Ugyebár a grill az, amit rövid ideig magas hőfokon készítjük a húst, a barbecue, amikor meg hosszú ideig alacsony hőfokon készítjük a húst. És na, ebbe elkezdtem belásni magam, megcsináltam az első oldalasomat, ki is próbáltam, nekem olyan gyanús volt, hogy mondom, hogy 110 fok, meg ilyen 100 fok, meg 8-9 órán keresztül, és elmondom maximum, hogyha nem lesz jó, a kutya megeszi. És kipróbáltam egy oldalassal, hát olyan élmény volt, hallod, nem is gondoltam volna, hogy létezik ilyen. És akkor ez így beszippantott. És akkor nyilván ez a grillhez meg a barbecuehoz hozzátartoznak még a szószók, mártások, öntetek, köretek, stb. Egyéb más. És addig jutottam el, hogy annyira beleszerelmesedtem ebbe a dologba, hogy már ismerősöknek, haveroknak mondtam, hogy gyertek el este, és akkor csinálok nektek egy ilyen grill barbecue tálat, ahol raktam grillhúst rá, meg barbecuehúst, és akkor látták, hogy mi a különbség a kettő között, ízben is, meg állagban is.
3: Ja, tehát konkrétan nem csak sütöttél nekik, hanem így egy kicsit így fel is vezetted, ugye?
4: Workshopot csináltam, kis műsorra, és utána rájöttem, hogy ez lehet, hogy másokat is érdekel, viszont hát semmifajta szakács végzettségem nem volt, és úgy voltam, hogy nem szeretnék megölni senkit, ezért fogtam magam, és elmentem a Cvakba a szakácsiskolát elvégezni. Most sikeresen abszolváltam, elvégeztem, de most ez tényleg azért indult el ez a szakácskodás, hogy tényleg legalább alapja legyen, hogy ha valaki elé lerakok egy tányért, akkor hogy kerüljön rá az a hús, meg az tényleg hogy kell úgy elkészíteni, hogy ez biztonságos legyen. Viszont az iskolában nagyon sok mindent megtanultam, és meg nagyon jó tanáraim voltak, tehát hihetetlen jó volt az a suri. Sajnos csak egy évig tartott, tarthatott volna 11 évig is. Rengeteg mindent megtanultam, és ezek után így beszippantott ez a gasztronómiai világ.
3: Igen, mert nem csak ugye, hogy megszerezted ezt a végzettséget, hanem egy kicsit tovább is gondoltad, tehát itt azért vannak achievementek.
4: Igen, mert amit ott megtanultam, technológiákat, megtanultam különböző fogásokat, elkezdtem utána alkalmazni otthoni, így a grill és a barbecue, még mindig azért kiemelten a grill barbecue-val szeretek foglalkozni, de hát nyilván most már ami körülötte van dolog, az nem csak ott kint a sütőben, hanem bent a konyhában is elkészül. Nem beszélve arról, hogy közben egy nagyon-nagyon véletlen szerint, tehát nekem tényleg ez a gasztronómiaben csak véletlenek vannak. Egy tök nagy véletlen utazás során összeismerkedtem egy nagyon jó séffel Dél-Olaszországba, Antónióval, na tőle rengeteget tanultam. Tehát olyan dolgokat mutatott meg, hogy nem is gondoltam volna, hogy ilyen iciri-piciri dolgokra, hogyha figyel az ember, akkor eszméletlen ételeket lehet összeépíteni.
3: Na például.
4: Nem árulhatom el?
3: Ja, ez is olyan, mint a bűvészeknél, hogy mi a trükknek a háttere, tehát nem szabad elárulni?
4: Pontosan. Uh-huh. Jó. Nem, hát igazából amúgy azt tanultam meg tőle, egyik a legfontosabb, hogy alapanyag. Tehát jó minőségű alapanyag, és nagyon egyszerűen nyilván a dél-olasz konyha nem a bonyolultságáról híres, hanem inkább az egyszerűségéről, viszont azok az elemek, amik fel vannak rakva a tányérra, azok pontosan olyan ízűek, amilyenek kell lennie.
3: Hát meg ugye mi gondoljuk túl a pizzát, meg az amerikaiak, de ugye az olasz pizza az gyakorlatilag az is ilyen pár összetevő, tehát ugye ott van a tészta, egy paradicsomszósz, meg sajt, meg egy kis zöld rá, és
4: na ennyi. Most, hogyha ezt melyik pizzeria meghallja, vagy egy olasz pizzás meghallja, az most vágott volna fejbe.
3: Na, mert hogy?
4: Hát azért náluk ez nagyobb rituálé.
3: Világos.
4: Főleg a tészta része. Tehát a tészta, ugyebár többfajta olasz pizza tészta
3: is. De érted, hogy mire akarok kiukadni? Tehát ugye ott nincsen 600 féle feltét, meg semmi.
4: Nincs. És amikor én is megmutattam az én saját pizzámat, amit én készítettem Antóniónak, megdicsérte, sőt, még azt is mondta, hogy ebből nagy valószínűséggel meg is élnék Olaszországba. Tehát szerencsére nem volt olyan rossz. Viszont a második mondata az volt, remélem soha nem raktál rá ananászt.
3: Uh-huh. Igen.
4: Ez volt a második mondata. A harmadik mondata, hogy megdicsérte a paradicsom szószomat is, viszont mondta, hogy ha megmerek azt csinálni, hogy ketchupot rakok a pizzára, akkor soha többé nem leszünk barátok.
3: Igen, mert ott darálás van, vagy passzírozás, hogyha jól tudom.
4: Pontosan. Startrádió.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Különböző versenyeken is indultál, vagy rosszul tudom?
3: Nem indultam igazából szakács versenyeken, viszont van egy nagyon jó rendezvény a Gyulának, a Román Gasztronómiai Fesztivál.
2: Ez nemrég volt, ugye?
3: Igen, igen, ez tényleg egy kedvenc rendezvényem.
2: Nem is értem.
3: Tök családi. Egy nem kell szerveznem.
2: Igen.
3: Ez nem én szervezem, szerencsére itt résztvevő vagyok, meg amúgy tényleg a legcsaládiasabb rendezvény. Nekem nagyon-nagyon-nagyon bejön, és tavaly döntöttünk úgy, és először én döntöttem úgy, is utána a kollégáim is csatlakoztak hozzám, hogy induljunk el ezen, tényleg egy ilyen baráti társaság alapon, külön díjat is kaptunk akkor, meg is lepődtünk nagyon rajta, mert hát életünkben először voltunk ott kint, meg hát teljesen más kint egy sátorban főzőcskézni, mint amikor otthon az udvaron csinálod, amikor minden ott van a helyén.
2: Meg más ugye egy rendezvényen úgy részt venni, hogy tényleg főzőcskézel, és gyakorlatilag egy örömsütés zajlik, hogyha létezik ilyen kifejezés, mint hogy folyton ugrándozol, egyszer a hangtechnika, egyszer a színpadtechnikát nézed, könnyedebb egy kicsit.
3: De és a lényeg ebből a rendezvényből az lett, hogy a végén kaptunk egy külön díjat, hát mindenki ugyebár ez nagyon-nagyon boldog és büszke volt magára. Amúgy elfogyott mindenünk, mert ugye ez a rendezvény arról szól, hogy akik kijönnek látogatók, azok tudnak kóstolni. És hát elfogyott mindenünk, még ráadásul idő előtt is.
2: Csodálatos végszó volt. Elek, köszönöm, hogy itt voltál. Egy élmény volt.
3: Szia. Én köszönöm szépen. Hellóka.
0: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
2: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Sportrádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Startrádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Startrádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

0: még több.
1: Start Rádió. Start Rádió.

0: would beat you down.
1: Start Rádió.
2: Sok zene, és még több.
3: Start Rádió.
2: Magyar óra.
1: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. szeptember 25-e péntek, déli 12 óra van. Évtizedes munkát ismertek el a Békés Csabai Városházán. Elkezdődött a 25. Békési Népi Építészeti Tanácskozás. Újabb orosházi betörések miatt tartóztattak le a többszörös visszaeső gádorosi férfit. Közel 600 diák futott a Békés Csabai második liget futáson. Már is mondom a részleteket. Ünnepélyes keretek között adták át a Békés Csabai közgyűlés elismerése kitüntetéseket a csütörtöki testületi ülés kezdetén. Ezúttal két olyan szakember munkáját ismerték el, akik évtizedeken át szolgálták a várost és a helyi közösséget. A díjat idén Vicián György nyugállományú tűzoltó alezredes vehette át, aki 35 éven keresztül dolgozott a Békés Csabai